0: Békesség Istentől sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat május 24-én, pünkösd vasárnap homokora későjeli műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Áldott ünnepet kívánok minden kedves hallgatónknak. A Korintus beliekhez írt első levél második fejezetének 12. versével köszöntöm Önöket. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha velünk tartanak. Hamarosan Isten tiszteletet sugárzunk. Második órában felcsendül a nap áitata, kalendáriumot lapozunk és ünnepeltjeinket köszöntjük. A harmadik és befejező órában a múlt heti vasárnapi beszélgetés rovatunkat ismételjük meg. Ha tehetik, tartsanak velünk! Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Ha üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnos@agnosradio.ro e-mail címen, vagy a 0264-441-968-as telefonszámon. A következő több mint egy órában Isten tiszteletet sugárzunk, igét hirdet Szülősi János lelkipásztor.
1: A mi segedelmünk és nyugalomnap szentelésünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, kedves keresztény testvéreim, vasárnap délelőtti Isten tiszteletünk kezdetén énekeskönyvünk 156. énekét. A 156. énekünk egyetlen versszakát énekeljük. A kezdőének így kezdődik, Atya, Fiú, Szentlélek.

Gyertek, testvéreim, tegyünk vallást a mi bűneinkről és hitünkről a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Mondjuk el együtt hangosan a bűnvalló imádságot. Úr Isten, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a

bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva, Isten ígéjének meghallgatására készülve, énekeljük testvéreim a 33. Zsoltár első, valamint harmadik és negyedik versszakát. A 33. Zsoltár első, valamint harmadik és negyedik versszakát énekeljük, amíg énekelünk, a gyerekek a vasárnapi iskolába mennek, majd amikor a kórus énekel, akkor visszajönnek a templomba. A 33. Zsoltár így kezdődik, Nósza Isten félő szent hívek.

Kedves keresztény testvéreim, az Úr napját délelőtti Isten tisztelettel megszentelő gyülekezet, Isten szent ígéje, mely által szól hozzánk, ami Urunk-e mostani Isten tiszteleti alkalommal, megvan írva Jakab apostol egyetemes levele második fejezetének a 14-től a 17-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen szól gyülekezeti imanaptárunkban mára ajánlott új szövetségi ígénk és az azt követő három igevers, Jakab apostol egyetemes levele második fejezetének a 14-től 17-ig terjedő versei, hallgassuk meg alázatos szívvel, figyelmesen. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? Ha egy férfi vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja nekik közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Jakab az Úr testvére. Bár vita folyt az évszázadokban, hogy féltestvére lenne-e ez a Jakab, aki Jeruzsálemben teljesített szolgálatot és egyike volt, a legfontosabb apostoloknak akár az első jeruzsálemi zsinaton valamikor Krisztus születése után 48-ban, vagy unokatestvére volt-e az Úrnak, nem tudjuk pontosan. Mint reformátusok úgy tartjuk, hogy féltestvére volt. Egy olyan valaki, aki nem követte az ő testvérét, most lélek szerint is lehet szólni, kedves testvéreim, mi testvérei vagyunk az egyszülöttnek, Isten egyszülött fiának, és ezáltal kegyelembe fogadott, Isten kegyelme által az atyának gyermekeivé fogadott közösség vagyunk az Anyaszentegyházban. Pál apostol megemlíti, hogy az Úr feltámadása után megjelent Jakabnak, és valahogy annak jegyében, hogy senki sem pótolhatatlan, ha Iskárióti Júdás kibukott a szolgálatból, az Úr gondoskodott, hogy a 12-12 legyen, nem 11, mert hogy neki fontos volt kezdettől fogva, hogy a számok a maguk helyén teljesek legyenek. Újra és újra hível szolgálatba az Úr bennünket, és valahol úgy vagyunk együtt Jakab apostollal, mint akik Krisztussal úgy találkozunk, mint aki megáldoztatott, feltámadott harmadnap, sőt, mennybe ment, mennybe menetel ünnepre is készülünk egyféleképpen a mai napon, hisz előttünk van áldozott csütörtök, mennybe menetel ünnepe, amikor különösen dicsérjük az Urat, tudván, hogy ő, aki megnyitotta mennyeket, amikor eljött

Első karácsonykor megnyílt a menny által a mennybe menetel ünnepében, és bár nem úgy vagyunk itt a földön, hogy bámulunk az égre, de azért lelki szemeinkkel betekintünk a mennyországba valahányszor az Isten tiszteleten, együtt vagyunk a kegyelem szerint, lélek szerint, mi atyánkkal az Anya Szent Egyházban, az egyszülött fiú által ebben a családban, és megnyilván a mennynek kapuja, betekintünk Isten dolgaiba, értvén azt, ami oda át történik, hogy a mennyei igazság kiteljesedjen bennünk most és itt, és aszerint éljük múló napjaink, nem az örök kárhozatra pusztulván lassan, hanem az örök dicsőségre elevenedvén hit által. Luther Márton annak idején szolgálatában nem sokra tartotta Jakab apostol levelét. Azt is mondta róla egy szó szerint, hogy kakuktojás, nem millik a Szentírásban. Erre mondom én, hogy senki sem tökéletes. Ahogy homályosan látunk dolgokat, de egyre tisztábban, Isten tiszteletre egyre tisztábban látjuk, hogyan történnek a dolgok a mennyországban, és ahogy a mennyben, úgy a földön is, és hogyan jön el Isten mennyei igazsága, és kiteljesedik köztünk, és meggyőz minket az Úr legyőzvén, hogy nem a világ hazugságai a fontosak, hanem az ő igazsága minden, a legfontosabb, ő kijelenti nekünk, tanít bennünket az Isten tiszteleten. Meggyőződünk arról, hogy Istennek ereje korlátlan. Ő nem csak akar segíteni, ahogy kérjük Isten tiszteleteink kezdetén, ami segítségünk jöjjön Istentől, honnan jöhetne másonnan. Hisz életünk sokféleképpen egy olyan keserű lecke, hogy adott helyzetben magunkon sem tudunk segíteni, nemhogy másoknak. De Isten mindig kész segíteni, mert akar segíteni, és van hatalom nála. Ugye ővé a hatalom, az ország, a dicsőség, és korlátlan erejével megszenteli azt az igazságot, amit kijelent, és ami által megigazulván hallgatunk az igaz igére, jutunk a hitbe, hogy hit által nyerjük el Isten országát az ő kegyelmi ajándéka szerint, akár úgy, ahogy a hűséges szolgának is szól az ő ura, aki örömet szerez, és nem keserűséget, hogy ki kevesen hű, sokra bizatik mindenre, az örökké valóságra, az egész teremtett kozmoszra bizatik Isten akarata szerint, mert testamentumunk van erről, Ószövetség és Újszövetségi testamentum egyaránt. A hitnek megigazító ereje. És akkor eszembe jutott, készülvén az Isten tiszteletre, a zsidókhoz írt levél 11. fejezettől fel vannak sorolva a hit hősei. És a hitetlenség gyávaival szemben, ugye, hogy elmúlt hetekben többször is foglalkoztatott a gondolat, hogy Isten nem félkező és nem félkarú, Isten két keze van neki, de jaj, nekünk, ha bal keze van felemelve, az annyira nehéz, ha ránk nehezedik, fáj. Akik bal keze felül állnak, mindenkori ítéletben nem jó helyre mennek, de az Isten tiszteleti közösségben mi úgy sorakozunk fel a hitünk, reménységünk Isten szeretete szerint, hogy nem a bal kéz felől, hanem jobb kéz felől állunk meg, jobb kéz gyermekeiként állunk meg Isten előtt, és az nem tőlünk van, hisz Isten erősít meg ebben, ahogy egyszülött fiában felénk nyújtja a jobb kezét, és mi megragadjuk azt, és Isten gondviselő, gondoskodó, kegyelmes, szeretetet, simogatást, hirdető kezét megragadva járunk azon az úton, ahol ő maga előttünk mellyen halad, és kereszténységünkben követjük az Urat, krisztusiak vagyunk, Krisztus követők, egy olyan világban, ahol túl sokan nem tudják mit kezdeni Jézussal, Isten beszédével, az Isten tisztelettel, a mennyország megnyílt kapujával, nem tudnak mit kezdeni azzal a közösséggel, amely mindig angyalok, üdvözültelkek, szentek, mennyei seregek közössége. Hisz sohasem vagyunk kevesen, jól jegyezzük meg, mindenki itt van, akinek itt kell lennie, és megszámlálhatatlan sokaság borul le a mennyei Úr előtt, most is, egy nyugalom napján, Isten szövetsége által rendelt pecsét jegyében, az Isten tisztelt közösségében, hogy hagy ismertessék meg, mennyire tiszteljük, szeretjük az Urat, hogy a hit általi megigazulást gyakoroljuk-e valóban, vagy nem. Jakab apostolnak nagy
problémát jelentett, és foglalkozik vele, és több szempontból is meghatározza, hogy a hit az egy csodálatos dolog. Mi abból indulunk ki, amikor az Isten tiszteleten hallgatjuk az igét, hogy az ige hangzása hitet szerez, és a hit az ige hirdetése által van annak gyümölcse, Istentől van ez, de nem marad a hit önmagában. Jó lehet az a szikla, az alap, amire építi a Krisztus az Anya Szent Egyházat, és Simon Jónának fia ezáltal lehetett Péter az ő hitvallása által, a hit kézen fogva vezet, és ahogy már a bűnvalló imánkban is a hit mellett ott van a jó reménység. A bűnvalló imánk minden szaván át, Calvin írásán át a szeretet sugárzik ránk. Mert én sokszor hallottam ilyet, hogy jó, a hit ilyen-olyan, de hát a szeretet, mert a szeretet minden. Milyen szeretetről beszélünk? És a szeretet himnuszában is olyan tökéletesen rögzítve van Isten igazsága. És felbonthatatlan a sorrend, nem lehet megkeverni. Bár a kavaró-keverő az mindent összezavarna, amit csak lehet, de nem tudja ezt. A szeretet himnuszában ékesen, tisztán előttünk van a sorrend, hit, remény és szeretet. Ha van hit, akkor jó reménységgel eljutunk Isten szeretetéig. Ahogy Jakab apostol a felolvasott igében a hitről beszél, higgyétek el, hogy a jó reménységet és Isten szeretetét is megfogalmazza. Mert amikor azt halljuk a levélből, felolvasott igeversekből, hogy kinek van hite, de nincsenek cselekedetei, az mit használ és kinek használ? Mondhatnám így, akinek van hite és van jó reménysége, de nem cselekszi a hitet és a jó reménységet, akkor mit ér vele? Vagy akinek van hite és jó reménységben élvén megérti, hogy milyen is, ki is Isten szeretete az ige, Isten szeretete a törvény, nem véletlenül sűríti össze Jézus Krisztus két parancsolatba, és ilyenkor mindig megjegyzem a függelékkel együtt az Isten törvényének lényegét, és itt is fontos a sorrend, hogy Isten szeretni mindenek felett, teljes szívvel, lélekkel, elmével, és akkor már beszélhetünk az embertárs szeretetéről, az önmagunk szeretetéről, de a hegyi beszéd kényszerít arra, hogy az ellenséget is szeretet illesse meg, nem akármilyen, nem olyat, amilyet ő ki akar csikarni belőlünk, hanem olyan szeretet, amit a hitünk határoz meg, és az a reménység, amit hitből merítve erősít minket mindig és szüntelenül, és nem cselekedet, és nem hit gyakorlat, és nem a jó reménység megélése nélkül vagyunk ebben a világban, hanem mind az Isten tiszteleti közösségben, mind hat napon át minden munkánkban és dolgainkban, lelki, szellemi szolgálatunkban, akaratunkban és elhatározásainkban, és végül kétkezi munkánkkal is Isten dicsőségét hirdetjük, mi hitünk szerint jó reménységgel az ő szeretetében. Lennie kell a hitnek, mert akkor beszélünk reménységről, és beszélünk szeretetről is. Ha nincs hit, akkor reménytelen minden, és nem csak szeretetlenség van, hanem egészen ránk szakad a gyűlölet. És hogyha a gyűlölet van a szívben, a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben, egy egyházban, vagy épp egy nemzet, vagy ország közösségében, akkor olyan, ahogy Jézus is figyelmeztet, hogy nagy baj, ha egy ház, ha nemzet, ha haza, ha Isten egyháza, ha a te lelked meghasonlik önmagával, mert összeomlik, és vége lesz. De az ige mindig, ahogy Isten jobb kezét nyújtja felénk abban, arra bátorít és azzal vigasztal, hogy lehet a megépülésnek, a megerősödésnek, a szilárd helytállásnak a hírnökeivé lenni. Hisz aki sziklára épített, annak is számolni kell mindenféle viharokkal, olyanokkal, amelyek akár évszázados fákat is gyökerestől csavarnak ki, olyanokkal, amelyekben mérhetetlenül zuhannak ránk minden hazugságok és rágalmak,
de kereszténységünkben ezáltal is megedződve hirdetjük, hogy akinek hite van és megigazítatik azáltal, annak élete, szolgálata, családja, nemzete, országa, hazája vagy éppen egyháza nem omlik össze, hanem örökre megmarad, és nem tőlünk van ez, hanem Istentől, és még ha általunk is történik ebben a világban, jelül van adva, hogy tanuljuk meg jól a leckét, Isten nélkül semmi nincs, de Isten segítségével minden. Úgy elgondolkoztam azon, hogy a mi református egyházunknak, keresztény egyházunknak hitvallásai vannak. Ugye hallottuk már eddig is, hogy 1700 esztendővel ezelőtt volt az első nagy ökumenikus zsinat, a niceai vagy nikaiai zsinat, ahol a niceai hitvallást megfogalmazták, aztán a konstantinápolyi zsinaton később kibővítették, megvan, mind a mai napig nálunk van. A húsvéti csengőben közöltük is annak szövegét, hogy miben hiszünk mi keresztények. Aztán ott van a heidelbergi káténk, a második helvét hitvallás, a konfirmáció jegyében ezek közel kerülnek hozzánk. Vannak hitvallás irataink, de ezek a hitvallás iratok, testvéreim, a jó reménység iratai is. A jó reménység hitvallása a niceai, vagy más szóval nikaiai. A jó reménység hitvallása a második helvét hitvallás, vagy a heidelbergi káté. És minden olyan hitvallás, amit szavakkal, ugye lélekből, értelmesen, teljes szívvel, okosan, jó szándékkal és elhatározással, és végső soron minden munkánkban és minden dolgainkban el tudunk mondani, ha valóban keresztények vagyunk a felolvasott alapigénk szerint. Ugye a negyedik ige jegyében mi szolgálatunk nem csak az Isten tiszteleti közösség, hanem hat napon át minden munkánk, dolgunk, amire Isten rendelt, hisz van egy hivatásunk, van egy küldetésünk ebben a világban, bárcsak úgy teljesítenénk, hogy mikor az mi úrunk eljön, akkor ne külső sötétségre kerüljünk, fogcsikorgatva, hanem benn legyünk az atyai közösségben, szentekkel együtt, a nagy lakoma asztalánál örvendezve és boldogan vigadozva mennyei seregekkel egyetemben, ahogy most is, e mostani istentiszteleti közösségben. És ha a hitvallási szövegeink, irataink a jó reménység sorai és iratai, akkor mondhatnám tovább a szeretet himnusza jegyében, 1 Korintus 13, hogy a szeretet vallásai is ezek. És ha valahol valaki felnyitván száját, a szeretetet keresi rajtunk, vagy tőlünk követeli, akkor valljuk meg a hitünket. Cselekedjük meg a hitünket. És higgyétek el, nem nekem, az élő Istennek, az igének, a Krisztusnak, hogy aki hitben él, aki nem futamodik meg gyáván, hanem lelki bátorsággal viaskodik a bűn és sátán ellen, és kivívja maga győzelmét a Jézus Krisztusban, hogy az örök élet áldásával uralkodjunk, nem csak majd az ő országában, hanem már most is a múlandó világban, hisz olyan csodálatos a teremtés áldása, nem arra teremtett az Úr minket, hogy kiszolgáltatva a faraó áldozatai legyünk, és lelkünk valami fűtőanyag legyen a pokolba, ahol férgők ki nem aluszik, és tűzők meg nem szűnik, hanem azért vagyunk, hogy Isten tiszteletet szentelve az Úrnak, ahova ő rendel minket, ott egyek legyünk vele, aki hitre nevel, és hitünket növeli szüntelen, és ahogy hitre nevel, és hitünket növeli, jó reménységre nevel, és a jó reménységet növeli bennünk, és a hit és jó reménység által Istenünk nevel az ő szeretetére minket, hogy az ő szeretetének nevelő erejében mi is cselekedjük azt, ami előtte kedves. Mert ha Jakab a hit gyümölcseit kérdezi, rákérdez ezekre, ha a hit gyümölcseire buzdít minket, a hit gyümölcsei, mint a Szentlélek gyümölcsei egyben a jó reménységnek és a szeretetnek is a gyümölcsei, kedves testvérem. Hisz nézzük csak, ott, ahol nélkülözés van, ahol hiány van, ahol a felolvasott ige szerint, ha valakinek nincs ruhája, nincs meg a mindennapi kenyere,
Ott Isten ereje és áldása képesít minket arra, hogy

igéjével beteljesedve Szent Lelke által, minden tehetségünk, talentumunk odaadással és szorgalmasan kamatoztassuk ebben a világban, és kiteljesedjen az akarata. Az az áldás, ami azon túl, hogy úgy teremtett minket, hogy uralkodjunk értelmesen mindenen, és főleg magunkon, ugye? Nos, az az áldás bővölködtessen, és gazdagítson, és gyarapítson, és szaporítson, és sokasítson mindenben és szüntelen, mert lehetséges ez, és nem lehetetlen, mert gondoljuk csak át, különösen református keresztény hittel, hogy az a háttér, ahol a helvét reformáció kibontakozott, nem valami nyomorúságos, szerencsétlen, lerongyolódott közösségeknek az utolsó gyötrelmeit fogalmazza meg, hanem jól szervezett, jól működő, ékesen szolgáló városoknak a hite fogalmazódik meg, Genf és Zürich és a többiek, és hirdetik ezáltal, hogy hűséges munkával, lelki, szellemi, értelmes szolgálattal, lendülettel és odaadással, akár fizikai munkavállalással, ugye ideget, lelket, szívet, izmokat, idegeket megfeszítve tudunk értéket termelni és szerezni ebben a világban Isten segítségével. Itt most alapvetően azt gondolnánk, hogy arról van szó, amit Ézsaiás által, akár a bőjt jegyében is megfogalmaz Isten, hogy ha több ruhád van, egyet odaadhatsz annak, akinek nincsen. Vagy amikor leülsz falatozni, akkor gondold át, hogy esetleg az utolsó falatot odaadhatod annak, akinek nem jut. És erre szoktam mondani, hogy kevesebb lenne a moly a világban, hisz nem porosodnának ruhák a szekrényben, illetve kevesebb lenne az elhízott, túlsúlyos ember, cukorbeteg és egyéb, mert nem ennénk többet, mint amennyi szükséges a mi egészségünkre nézve. De ezen a helyen sokkal többről van szó, testvéreim. Itt arról van szó, hogy aki Istenében hisz, aki Istenének szolgál, akinek az Úr a hit által jó reménységet ad, akit az Úr az ő szeretetével megállt, az az ember megérti, hogy semmi sem lehetetlen. Hisz Isten segítségével minden lehetséges. És az az ember vállalkozóvá válik. Az elkezd úgy dolgozni, hogy nem tönkretesz mindent maga körül, és mindent összecsapán hirdeti, hogy na hát ez a pokol rendetlensége, hanem az az ember meglátja a lehetőségeket, amelyeket Isten a teremtés jogán kínál, és megragadván azokat a lehetőségeket, úgy dolgozik, úgy munkálkodik, olyan vállalkozást nyit például, olyan társadalmi tényezővé válik a józanság és a tiszta értelem jegyében, hogy nem a káosz és az űrzavar szabadul el, a restek és a hanyagok pokla, hanem az Isten áldásával megszentelt, szorgalmasok és értelmesek mennyországa, és örülök annak, hogy itt a templomban és gyülekezetben, és nagyon sok helyen a világon látom azokat a vállalkozókat, akik úgy tudnak adni egy tisztességes fizetést az alkalmazottaiknak, hogy bár a bűnös elégedetlenség mindig csak morogni tud, de a keresztény köszönet és hála el tudja mondani, hogy nem a megsemmisülés felé haladunk, hanem van élet, van remény, van lendület, van jövő ebben a világban, és Isten adja ezt. És valahogy ezt meríthettük tegnap is Debrecenben, a Magyar Református Egység napján. Ezt látjuk nagyon sok helyen, amikor összegyűlünk, és ott vagyunk Isten áldásával az egyház közösségében. Ennek örventem akkor, amikor szomszédban levő református szakiskola 10 éves szolgálatát ünnepelt a templomban. Nem csak tanárok és szakiskolás diákok voltak jelen, hanem olyan vállalkozók, akik a jól képzett diákokat, munkaerőt tisztességes bérel, jutalommal ajándékozzák meg. És nyilván ebben is azt tudjuk mondani református hittel, hogy soli Deo gloria, egyedül Isten a dicsőség, de áldott

Az Úr, aki tanít minket sok minden jóra, és akár a most felolvasott ige is elpecsételi bennünk azt a hitet, hogy összefogván nem lopás alapú poklot, hanem munka alapú társadalmat építünk fel, és ez a munkaszolgálat ismétlen legyen, elsősorban lelki, szellemi, értelmes és megfontolt, Isten bölcsességével telített, az ő tanítása és a tőle kapott hit, remény, szeretet szerinti, megcselekedett és kibontakozott valóság a mi életünknek, mert akkor a szándék és az akarat és a kétkezi munkánk, és mind az egyéni, mind a közösségi építés, alkotás megszenteltetvén Isten áldását és békességét hirdeti. És így érthetjük akár történelmünk ama korszakait, amikor nem a megfogyatkozás, a leszegényedés, vagy éppen a pusztulás nyomorúsága nehezedett ránk, hanem volt építés, és gyarapodás, és bővölködés, és gazdagodás. Amíg Isten szól hozzánk, addig mindig adva van a hit, és lehetséges a jó remény, és ha hit és jó reménység van, a szeretet is kiteljesedik, hogy hit szolgálatban, jó reménység szolgálatában, szeretet szolgálatban legyünk az Úrral együtt mindig, és nem halott hittel pusztuljunk el egyenként, közösségileg mindannyian, hanem eleven és megszentelt áldott hittel dicsérjük az Istent. Lelkünk és szívünk zenéjével, akár énekszóval, Isten tiszteleti közösségben, vagy kórusok szolgálatában, amely közösségekben, kórusokban Isten lelke van velünk, minden gonosz lelkekkel szemben láttatván azt a dicsőséget, országot, világosságot, amit az egyház hirdet most is, és szüntelenül, és örökre, mert lehetünk Isten szolgái, gyermekei, barátai, sőt, testvérei az egyszülött fiúnak, az ő dicsőségében, az ő szövetsége szerint. Amen. Feleljünk testvéreim az ígére, énekelve a 432. énekünk 4. versszakát. Imanaptárunkban mára ajánlott egyik énekünk a 432. Ez éneknek 4. versszaka így kezdődik. Segíts, Uram, hogy éltemet csak te néked szenteljem.

0: Imádkozzunk! Mint célba jutva, te házadba, mi látjuk, megnyitod a mennyei kapukat, nem magunkba kevesen, esőverte, csüggedő közösség vagyunk itt jelen, hanem mennyei seregekkel egyetemben, boldogan örvendezve, dicsérünk mi téged, mert belefáradva a világ meg annyi hazugságába, rágalmába, propaganda, doktrináiban, mi tisztulunk meg veled és általad, hisz megmosódván a bárány vérében, te lelkeddel keresztelsz, hogy tanítványaitként értsük a te dolgaidat, s ha szólsz hozzánk, bizony a te ígéd hitet ád, és örvendünk, hogy te növeled a mi hitünket, te hitre nevelsz, és megértjük, hogy a hit nem egy olyan elvont elméleti valami, hogy talán ki tudja, hiszem, nem hiszem, hanem a te csodád, a te áldásod, a te békességed. És ahogy a hit szikláját megtaláljuk benned, és rátámaszkodunk, nem nádpálcákra, amik által döfik kezünket és szívünket, de te vagy a mi támaszunk, az alapunk, a széttörhetetlen, mozdíthatatlan hegy, a fundamentum. Mint a te házad épülünk meg, s már a testben lehetünk templomod, Uram, és nem gonosz lelkek seregei lakoznak bennünk, elkövetvén minden gonosz dolgokat, félrevezetvén minden hanyagságra és minden restségre és minden felületességre és minden hegykeségre. Te lelkeddel megszenteled szívünk, és kiűzvén belülünk a gonosz lelkek minden mérgét, férgét érezzük. Nem oda vettetünk, ahol a tűzünk meg nem alszik, és férgünk sem, hanem te lelkeddel megszenteltetvén felragyog bennünk a te országod és a te dicsőséged, Isten. És nincs mit kezdjen velünk a besötétedett pokol. Nem lehetünk üzemanyaga valamilyen gonosz szándéknak. Mi vagyunk egyek veled, hisz ahogy neked szolgálunk boldogan, barátaid vagyunk, mint Ábrahám a maga idejében, és annyian mások, mint ember beszél, barátjával úgy beszélsz te hozzánk, és elgondolkoztat, és meggyőzvén legyőzöl minket, és ha fáj is az a te győzelmed, azért mégis áldás van benne, mert megbánván minden tévedést, minden hanyagságot, restséget, a javak minden tékozlását, te nevedben felővezzük derekunkat, és szolgálunk téged a te szövetséged szerint, nyugalom napján az Isten tiszteleten, és 6 napon át minden munkánkban példát adván, hogy a mennyország mégis a lendületes, a szorgalmas, a hűséges és a becsületes lelkek hazája. Olyanoké, akik megértjük, az áldást nem tékozlásra vesszük át tőled, hanem olyan gyarapodásra, amelyben minden tehetség és minden talentum a magunk javára és sokak javára kamatoztatik. Légy velünk ma, és ahogy megsegítettél az elmúlt napokban, légy velünk az előttünk álló héten, hogy mennybe menetel ünnepére és készülünk egyféleképpen a mai Isten tiszteleten, hogy segíts, hogy ama napon ne bámuljuk a világot, az eget se, hanem nyissuk meg szívünket, hisz legjobban szívével lát az ember, és ragadjuk meg azt a te igazságodat, amit nem üres szavakkal zakatolunk, van elég zaj és zakatolás, csikorgás, hazugság, rossz beszéd, rágalom, a világban szenvedünk is attól, hanem lélek szerint hittel mondjuk, bizony tied az ország, az erő, a hatalom, tied minden, és a menny nem egy bezárt valóság, nyitott, hisz karácsony is mennybe menetel jegyében nyitott a mennyország, s mi úgy lehetünk egyek veled, te szövetségedben nyugalom napján, s 6 napon át minden munkánkban és dolgunkban, hogy cselekedvén a hitet, a jó reménységet, munkálván a te szereteted, mondjuk el, hogy milyen is a te békességes és örök örömet jelentő világos szent országod. Légy velünk most, és segíts meg, és ahogy szívünkben van, akár a tegnapi ünnepi alkalom, a debreceni református egységnap, amelyen egyek voltunk, mint magyarok, mint te nemzeted, mint tieid, úgy ez érzést vigyük tovább, hisz nem véletlenül kapjuk a lelki ajándékok sokasságát, hanem azért, hogy őrizzük meg azokat a te neved által, és adjuk tovább az utódainknak, és nem is nagy fenkült szavakkal, hanem inkább cselekedettel és munkával, amelyben még a legundorítóbb és a legkellemetlenebb szolgálatot is példásan tudjuk teljesíteni. Mert mi lenne ebből a világból, ha olykor néha te gyermekeid nem tennének rendet a lélekben, a gondolatban, az érzésben, a szándékban, az elhatározásban, az akaratban, a te bölcsességeddel, hogy olyan módon tudjunk segíteni magunkon egymásnak, hogy a magunk helyén, mint vállalkozók, önmagunkban és másokban is tudjuk meglátni a te áldásod, mert végső soron, ahogy lélekben bőségesen elhalmozol minden jóval, a mindennapi kenyeret sem méred szűkösen, és boldog, aki megadja a munkásnak a maga bérét, aki akár ideget, szívet, lelket, izmot és ideget megfeszítvén törődik azért, hogy holnap is legyen mit dolgozni és a munkánk gyümölcsét elfogadni tőled, vigyázz ránk, és gondjaidba vedd életünket, és erősíts meg a gondviselésedben, és ha imádkozunk a magunk szolgálatában, a magunk munkahelyén, a magunk törődéseiben és feladataiban, hogy ne resten vesszünk el a lustaságban, hanem szorgalmasan és pontosan és lendületesen szolgáljunk neked szívvel, lélekkel, értelemmel, bölcsen, szándékkal, akarattal, és igen, végül cselekedetekkel is. Te légy velünk, és mindenekkel, áld meg munkánk, és ha különösen imádkozunk vállalkozó testvéreinkért, és minden olyan vállalatért, ahol többen keresik meg tisztességes munkával a mindennapi kenyerüket maguknak és övéiknek, te szenteld meg társadalmunkat, hogy ne a leszegényedés, a pusztulás és a tönkremenés poklát éljük át, hanem a gyarapodás, a bővölködés, a gazdagodás és a sokasodás örömét tapasztaljuk meg veled és általad. Könyörgünk betegekért és szenvedőkért és megfáradtakért és erőtelenekért, és ad lássuk egy erős társadalom és jól működő gazdaság bizony a betegeket, az erőtleneket és az elesetteket is másként karolja föl. Hisz másként működnek az egészségügyi intézmények is, másként működnek a szociális intézmények is. És másként tudjuk tisztelni az embertársban a te képed és hasonlatosságodat, mert bizony hányféleképpen így próbálod meg hitünket, hogy egy elesett testvérben előttünk megjelensz, és megadod a lehetőséget, hogy hitünk felragyogjon, és mondjuk el, nem besötétedett, meghalt kreatúrák vagyunk, eltékozott életünk romjaiban, hanem újját teremtett gyermekeidként magasztalunk téged boldogan, énekelvén, szívvel, lélekkel a mennyei harmóniát, a hitnek, reménynek és szeretetnek összhangját, és az össze-vissza az akatoló, hazudozó, rágalmazó, propagandát terjesztő átkok között úgy emelkedik fel az áldás, hogy te szólsz hozzánk, és mi visszhangozzuk szavaid, és minden, ami vagyunk, munkánkkal együtt, a tied, mert te segítsz, te adsz gyarapodást, te adsz hitet és jó reménységet, és nem gyűlöletbe keseredünk meg, hanem szereteteddel ragyogunk föl, hirdetvén a te neved, hisz atyánk vagy egyszülött fiadban, szent lelked által teljes szent egyháromság, így vigasztalj az örök élet örömével, és pecsételd meg mi életünket, a te neveddel, te akaratod szerint. Amen. Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk. Áldott Isten, aki meghallgatja könyörgésünket. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miként mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mielőtt a hirdetéseket felolvasnám, megkérem a Hídelvi Dalárda tagjait, hogy a mai alkalomra meghirdetett ünnepi szolgálatukat teljesítsék itt a Kolozsvár Hídelvi gyülekezetben. A Hídelvi Dalárda 3 kórusénekkel szolgál. Hallgassuk meg a Dalárda szolgálatát, énekét, és lélekben mindannyian együtt dicsérjük életünk gondviselő, áldó Istenét.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet Hídelvei Református Földi Szénekkel nevében, és megragadom az alkalmat, amíg kiállnak a kórustagok, hogy ismertessem ezt a 3 éneket. Az első énekünknek szerzője Márk Antoán Charpentier, és a címe az Úr nevét zengjük bátran, közismert dallam, mindannyian fel fogják majd ismerni. A második énekünk Berkesi Sándor feldolgozása, Te hozzád emelem szemeim Istenem, és a harmadik énekünk pedig Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, Gárdonyi Zoltán feldolgozásában. Fogadják szeretettel.

A tegnap a Magyar Református Egység napján Debrecenben nagyon sok szép kórus éneket hallhattunk lelkünk épülésére, de én azt mondom, hogy a Hidelvi Dalárda mai szolgálata is csodálatos volt. Istené a köszönet, a hála, és köszönetet mondok a Dalárda tagoknak, akik akár munkából fáradtan, de hétfőn este eljönnek a próbára, és ott igazság szerint ismerjük be, jól érezzük magunkat. És ezt úgy mondom annak jegyében is, hogy nem csak mi hallhattuk ezt a csodálatos énekes szolgálatot, hanem az Agnus Rádió hallgatói is hallgathatják ma, illetve amikor ezt az istentiszteletet még közvetíteni fogják. És elmondom azt is, hogy szeretettel fogadnánk új tagokat, akik az éneklés talentumát is azért kapták, hogy használják. Hát, hogy a hitük cselekedve legyen az éneklés által is, ahogy az istentisztelet jegyében hallgatván az igét imádkozunk, és énekkel dicsérjük az Urat. Isten áldása legyen a Hidelvi Dalárda tagjainak életén, munkáján, fáradozásán, családjukon, minden dalárda és kórus szolgálatát áldja meg az Isten, közösségépítő hely a kórus és a dalárda. És különösen megköszönöm Balázs József elnök testvérünknek a fáradozását, munkáját, aki telefonon és más módszereken mindig buzdít és serkent, hogy ne lankadjunk el, és ne hagyjuk annyiba a szolgálatot, mert ugye a bűn azt mondja, hogy semmi dolgom nincs a világon, miközöm hozzá, viszont Isten elköszönöm, de hogy nem, nagyon sok szolgálatod van, és munkahely mellett minden tehetséget, talentumot használni kell. És megköszönjük Gombár Árpád karnagynak a nagyon türelmes és jó lelkű szolgálatát, ahogy fáradhatatlanul tanít minket énekelni, és formál, hogy egyre jobban és szebben dicsérhessük az Urat, nem csak ott a székházban, a Kalandos Társulat székházában, hanem templomokban, vagy éppen nyílt tereken, nemzeti ünnepeink alkalmával, vagy más alkalmakon. A hirdetések következnek. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jóindulatába, megemlékezvén arról, hogy hálával áldozó, hűséges szolgáját megáldja a mindenható Isten, mennyei atyánk. Hirdetem, hogy az apahidai református templom építésének támogatására kiáratnál elhelyezett perselybe helyezhetjük el erre szánt adományainkat. Isten áldja a templomépítő gyülekezetet, és mindazokat, akik apahidai testvéreinket templomépítő szolgálatukban, anyagiakban is segítik és támogatják. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten jegyeztünk egy aranykönyvi adományt. Orbán Melinda nőtestvérünk 300 lejt adományozott, ez önkéntes adomány, aranykönyvi adomány. Isten áldása legyen a nőtestvérünk és családja életén, munkálkodásán és szolgálatán. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy elkészítettük a legújabb választók névjegyzékét, a teljes jogú gyülekezeti tagok névsorát, akik a tavalyi évig rendezték egyházfenntartói járulékukat. Az egyházfenntartói járulék egyfajta hálaáldozat és köszönetáldozat. Hát akik így áldoztak az Úrnak, azok rajta vannak a választók névjegyzékén. A választók névjegyzéke megtekinthető a lelkipásztori hivatalban, tudomásul szolgál. Hirdettem a gyülekezetnek, hogy május 29-én csütörtökön mennybe menetel ünnepe, más néven áldozott csütörtök. Délelőtt 10 és délután 6 órától van ünnepi istentisztelet itt a templomban. Mindenkit szeretettel hívunk, és reménység szerint közvetítjük is elektronikus formában az istentiszteletet a Facebook oldalon. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy holnap után, május 27-én kedden délelőtt 10 órától lesz templomunkban a Kolozsvári Református Egyházmegye idei közgyűlése. Az istentiszteletre, ami 10 órakor kezdődik, szeretettel hívjuk gyülekezetünk tagjait is. Végül, de nem utolsó sorban, szeretettel hívom meg, hittel, jó reménységgel is szeretettel hívom meg a tisztelt gyülekezetet, az istentisztelet utáni szeretett vendég

0: Áldjon meg minket az Úr, és őrizzen meg minket. Ragyogtassa ránk orcáját az Úr, és könyörüljön rajtunk. Fordítsa felénk orcáját az Úr, és adjon nékünk.
1: Az elmúlt több mint egy órában Isten tiszteletet sugároztunk, ígét hirdetett Szülősi János lelkipásztor.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit. Május 24-én, pünkösd vasárnap, homokóra későjeli műsorunkban. Áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves hallgatónknak. A Korintus beliekhez írt első levél második fejezetének 12. versével köszöntöm Önöket. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. A továbbiakban a nap állítatát tolmácsolja Albert Mária.

Mai elhitatunk címe: Lelki kincsek. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Pál első levele a tesszalonikaiakhoz. 5. fejezet 16-tól 18-ig tartó verse.

Ma John Adja, Nagy Akra régió, Gánában élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Könnyű imádkozni és hálát adni, amikor a dolgok jól mennek. Ha van egy boldog családunk, egy jó munkánk vagy jó egészségünk. De rájöttem, milyen nehéz kitartani az imádságban és pozitívnak maradni, amikor nem vagyok jól. Egyszer anyagi nehézséggel küzdöttem, és majdnem elfogyott a pénzem. Nem akartam gyülekezetbe menni, de arra gondoltam, hogy ezen a világon minden mulandó, úgyhogy Isten csendesen emlékeztetett arra, hogy ne aggódjak azon, ami körülöttem történik. Bonyolult világban élünk, sok zavaró tényezővel, de Isten azt akarja, hogy kitartsunk az imádságban és elkerüljük a kísértéseket. Isten azt ígéri, hogy gondoskodni fog rólunk, ha hittel kérjük. Az rendben van, ha elkérjük tőle a mindennaphoz szükségest, de Isten még jobban érdekli, hogy lelki ajándékokat adjon nekünk. Ha imádkozunk és hálát adunk minden nap, a lelki jólétünkre figyelünk. Isten segítségével megszabadulhatunk az anyagi javak iránti megszállottságtól, és a mennyei kincseket kereshetjük.

Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, segíts nekünk észrevenni, milyen értékes a mennyei kincsek keresése, és vezess minket, hogy felülkerekedjünk a világi javak hajszolásán. Amen.

Isten már megáldott mindennel, amire szükségem van. Vaja ezt John Adja, Nagy Accra régióban, Gánában élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk hálával a lelki ajándékokért.

Május 24-ét írunk, ez az év 144. szökőévben 145. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 221 nap van hátra. Tekintsük át elsőként, hogy milyen események kapcsolódnak a mai naphoz. ban ezen a napon megindult az 5. keresztes hadjárat. 1844. május 24-én Samuel Morse elküldte első Morse jelekkel kódolt táviratát asszisztensének Washingtonból Baltimoreba. 1819-ben először szállt át gűzhajó az Atlanti óceánt, ami Robert Fulton Savannah nevű háromárbocos vitorlása volt. Az amerikai Georgiában lévő Savannah városából indult ezen a napon, majd 27 nappal később érkezett meg az angliai Liverpoolba. Az út nagy részét vitorlával tette meg, a 90 lóerős gőzgépet csak kisegítőként használták, mivel nem tudott annyi tüzelőanyagot szállítani, amely elég lett volna a csak gőzgéppel való átkeléshez. A gőzgépet az út során 85 órán keresztül használták. Ezután 19 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újabb gőzgéppel hajtott hajó keljen át az Atlanti óceánon. 1909-ben ezen a napon megalakulnak az első európai nemzeti parkok Svédországban. Ennek emlékére május 24-e az Európai Nemzeti Parkok napja. 1918-ban bemutatták Bartók Béla a Kék szakállú herceg vára című dalművét a Budapesti Operaházban. A darab szövegét Balázs Béla írta. 1928-ban Umberto Nobile léghajós expedíciója elérte az északi sarkot. 1992-ben megtartották a koszovói köztársaság első elnök és parlamenti választásait. 1993-ban Eritrea elszakadt Etiópiától és kikiáltotta függetlenségét. 2007-ben a 2500. résszel lezárult a Kossuth Rádió 48 éve tartó népszerű sorozata, a Szabó család.

A következő percekben azokra a neves személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon születtek. 1686-ban jött a világra Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, mérnök. Apja kereskedő volt, és fiát is arra a pályára szánta, de érdeklődése a kereskedői pálya helyett csak hamar a gyakorlati természettudományok felé fordult. Nem sokára teljesen természettudományi kutatásokra adta magát, és a hőmérők készítésében különösen nagy ügyességre tett szert. Az ő hőmérői voltak az első összehasonlítható hőmérők. 1714-15-ig Borsesszel, ezentúl pedig higannyal töltötte. A Fahrenheit után elnevezett hőmérőbeosztást még ma is használják, főleg az angolok és amerikaiak. Hőmérőbeosztásánál Fahrenheit a fagypontot 32-vel jelölte, nullával pedig azt a pontot, amely az 1709. évi leghidegebb hőmérsékletnek felel meg. A normális emberi testhőmérséklet 96 fok. Ő volt az első, aki a vizet a fagypont alá hűtötte, anélkül, hogy az megfagyott volna. Továbbá neki köszönhetjük az első használható súly aerométert és termóbarométert. 1743-ban született Jean-Paul Marat, svájci származású orvos, természettudós, filozófus és

francia forradalmár, a forradalmi terror és diktatúra szükségességének hirdetője. 1819-ben született Viktória angol királynő. Róla nevezték el az angol 19. századot viktoriánus kornak, amelyet az angol történészek az Egyesült Királyság fénykorának tekintenek. Ez volt az ipari, kulturális, politikai, tudományos és katonai változások kora az Egyesült Királyságban, amelyet a brit birodalom további terjeszkedése fémjelzett. Ennek során a birodalom területe megháromszorozódott, és elérte a 25.900.000 négyzetkilométert. Fennhatósága alá összesen 410 millió ember tartozott. Az ipari forradalom alatt vált országa a világ vezető ipari hatalmává. 1872-ben jött a világra Habsburg-Toszkánai József Ferdinánd főherceg, osztrák katona, a katonai repülés úttörője. 1905-ben született Mihail Alekszandrovics Szolohov, Nobel-díjas szovjet-orosz regényíró elbeszélő. 1965-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, főműven a Csendes Don című regényeposz, amelyet megfilmesítettek. Jelentős regénye még a Feltört ugar és az emberi sors. 1914-ben született George Tábori, Tábori György, magyar születésű német író, drámaíró. 1941-ben pedig Bob Dylan, eredetileg Robert Alan Zimmerman, Oscar Golden Globe 13-szoros Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, zenész, költő. A 2016-os év irodalmi Nobel-díjasa, 50 éve a popzene egyik meghatározó alakja. 1957-ben született Kolozsváron Antal Áron televíziós szerkesztő. A György Dimán Zeneakadémia zenepedagógia szakának elvégzése után 1981-től Székelyudvarhelyen tanított zongorát, mellette tagja volt a Hortus Musicus régi zene együttesnek. 1990-ben a Székelyudvarhelyi Hídfő című lap szerkesztője lett, innen hívta el Boros Zoltán Bukarestbe tévésnek. 7,5 év után átigazolt Kolozsvára, ahol gyakorlatilag minden tévés műfajban kipróbálta magát, egy személyben volt operatőr, vágó és szerkesztő. 2005-ben kulturális kritikai műsorfolyamot indított el Kostyák Alpárral, amely 7 éven keresztül futott Pont és Ellenpont, majd Pulzus címmel. A kulturális eseményeket, ezeken belül is a zenéieket filmezte legszívesebben. 2018 és 21 januárja között a Magyar Szerkesztőség főszerkesztője volt. Munkáját küldetésnek tekintette, és magáról ezt vallotta. Nem vagyok alkotásközpontú, tudom jól, hogy alkotó egy van. Ő hívta magához 2021. április 28-án. 1978-ban született Ágai Heszná, magyar riporter, külpolitikai újságíró, író. A magyar televízió munkatársaként konfliktuszónákból adott tudósításait tették ismerté. Édesanyja magyar, apja szír származású. Szülei a Debreceni Orvostudományi Egyetem hallgatóiként ismerkedtek össze. Az egyetem elvégzését követően a család Salgótarjánba költözött. Heszna ott nőtt fel. Egy testvére van, Naima, a Nemzetközi Vöröskereszt munkatársa.

A következő percekben azokra az ismert személyekre emlékezünk, akik május 24-én hunytak el. 1543-ban távozott az élők sorából Nikolaus Kopernikus, lengyel csillagász, matematikus és közgazdász. Nevéhez fűződik a heliocentrikus világkép kidolgozása, amely szerint a Föld és a többi bolygó kering a Nap, a Hold pedig a Föld körül. Kopernikus ennek az elméletnek a publikálásával forradalmasította az egész világképet, és megalapozta a Galilei, Kepler és Newton felfedezéseit, megindította a középkor végét is jelző tudományos forradalmat. 1963-ban hunyt el Zádor István, magyar festőművész, grafikus. 1974-ben távozott az élők sorából Duke Ellington, afroamerikai zongorista, zeneszerző, zenekarvezető, a jazzzene jelentős alakja. 1986-ban hunyt el Dajka Margit, nagyváradi születésű, Kossuth-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. Latinovics Zoltán partnere volt a Szindbád című filmben. Más filmjei a Macskajáték, Égigérő fű, Herkules fürdői emlék, Legátó. Színpadon is játszott, többek közt a János Vitézben, a Rómeó és Júliában, illetve a Tótékban. 1987-ben hunyt el Ligeti Lajos nyelvész, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1990-ben távozott az élők sorából Mózes András, egyháztörténész. A Bethlen kollégiumban érettségizett, a kolozsvári református teológián lelkészi és vallástanári diplomát szerzett, Debrecenben doktorált. Pályáját várkudui lelkészként kezdte, 1934-től Kolozsvárt vallástanár, ugyanitt teológiai előadó tanár. Megjelent munkáiból említése méltó a Vasárnap iskola története, Szabó Sári néni, egy kolozsvári bibliás kofaasszony élete, az erdélyi román reformáció K.T. irodalma. Kéziratban maradt Konrádi Dánielről, a kolozsvári mentőkórház megszervezőjéről, valamint tanáráról, Járai Istvánról készült életrajza.

ünnepnapok is kapcsolódnak a mai naphoz. A Cyril ABC emléknapja ez több országban. Bulgáriában nemzeti ünnep, a szláv írásbeliség és kultúra napja.

0: A Talentum zenekar éneke szólt, a következő percekben a mai nap ünnepeltjét köszöntjük.
1: Május 24-én Eliza és Eszter névnapokat ünneplünk. Nézzük, honnan származnak ezek a nevek. Az Eliza az Elizabeth, magyarul Erzsébet név több nyelvben meglévő rövidülése. Az Eszter perzsa eredetű női név, a jelentése csillag. Istár asszír babiloniai istennő nevével azonos eredetű. Egyes vélemények szerint héber eredetű és a jelentése Mirtusz, ez azonban a bibliai alaknak, Eszternek a másik nevére, a Hadasszára vonatkozik. Ma köszöntjük tehát Eliza és Eszter nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. A következő dal nekik szól.

0: Homokóra.
1: Békesség Istentől, sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit Homokóra késői műsorunkban május 24-én, pünkösd vasárnap. Áldott ünnepet kívánok minden kedves hallgatónak. A mikrofonnál Szabó Anita. A Korintus beliekhez írt első levél második fejezetének 12. versével köszöntöm Önöket. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. A következő percekben vasárnapi beszélgetés rovatunkban a Mátyás szoborcsoport történetét idézzük fel, és megemlékezünk alkotójáról, Fadruszi Jánosról. Szó lesz a nemrég felavatott emléktábláról, a hozzá kapcsolódó kiállításról, valamint személyes emlékeken keresztül is megelevenedik Fadruszi János kolozsvári látogatása. Beszélgető partnereink Zakariás Ágota, aki a Fadruszi Jánosról szóló kiállítás társkurátora, illetve Hirschfeld Éva, akinek nagypapája a szoborcsoport létrehozójának barátja volt. A szerkesztő Ungvári Szende.
2: Vasárnapi beszélgetés.

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban a Mátyás Szobor csoport létrejöttéről, illetve a megalkotójáról, Fazulsz Jánosról beszélünk. Április 19-én emléktáblát avattak Fazulsz János tiszteletére. Az új emléktábla a főtér 20-as szám alatti Rózsásház homlokzatára került, arra az épületre, ahol a neve szobrászművész 1902-ben legismertebb alkotásának felállítása idején lakott. Az ünnepséget fotókiállítás is kísérte, amely Fazulsz János életművét és munkásságát idézte meg. A következőkben Zakariás Ágotával beszélünk a kiállításról. Mi volt a kiállítás fő koncepciója, illetve milyen történetet szerettél volna elmesélni a látogatóknak?
1: A kiállítás apropóját a Fazulsz János szobrászművész a Mátyás Szobor csoport alkotójának tiszteletére állított emléktábla leleplezése szolgáltatta. Fazulsz János a Mátyás Szobor csoport felállításának idején 1902-ben a főtér 20 szám alatt lakott, és ezen a házon 1969-től egészen a közelmúltig egy feliratos tábla emlékeztetett a Mátyás Szobor alkotójára. A Rózsásház homlokzatán azonban egy hevenyészet, egy szerényebb kivitelezésű emléktábla volt látható, amit most egy új emléktáblára cseréltek. Ez az új emléktábla a Gergely család ajándéka, a márványtáblát Gergely Zoltán szobrászművész, rajta pedig a Fadruszt ábrázoló bronzplakettet Gergely István szobrászművész készítette, tehát az ő munkája. És ez alkalomból nyílt meg a Magyarország konzulátusa rendezvénytermében a Fadruszt munkássága előtt tisztelgő fotókiállítás. Ez gyakorlatilag a fiatalon elhunyt pozsonyi szobrászművész főbb műveit és a szoborállítás folyamatát mutatja be.
0: Pontosan milyen anyagok voltak láthatók a tárlaton?
1: Egy nagyon gazdag képanyagot sikerült összeállítani. Szeretném megemlíteni, hogy ennek a kiállításnak a koncepciója már korábban megszületett. Volt ennek egy előzmény kiállítása, 2011-ben a Szabók tornyában volt egy átfogó Fadruszt kiállítás, ezt Mihály Melinda muzeológussal állítottuk össze.

0: ő segített, tehát ő volt a kiállítás társkurátora, és most gyakorlatilag egy picit a kolozsvári vonatkozásokkal lett ez az anyag kiegészítve. Amit itt a nézők láthattak, gyakorlatilag Fadrusz főművei, tehát hogy egy picit tágabb kontextusba helyezzük az életművet. Ugye Fadrusz a bécsi akadémiai évei után Pozsonyban kapott egy megrendelést a Mária Terézia lovasszobrának elkészítésére, illetve a Mátyás Szobor csoporttal egyidejűleg az Ilahi Veselényi szobron is dolgozott, ezt ugyancsak 1902-ben adták át, leplezték le ezt a szobrot, egy hónappal korábban, tehát 1902. szeptemberében. Amit itt láthatunk, és ami a kolozsváriak szempontjából izgalmas lehetett, az gyakorlatilag az a folyamat, amely során gyakorlatilag a pályázat kiírásától egészen a szobor leleplezéséig végigkövethettük ez a teljes folyamatot. A tervpályázatot is megnézhettük, pontosabban azt a makettet, amit a kiírt pályázatra Fadrusz elküldött 1894-ben. Pontosabban 1893-ban hirdették meg a pályázatot, és erre 7 pályamunka érkezett be. 1894 májusában viszont a döntőbizottság egyhangulag Fadrusznak ítélte a 4000 koronás első díjat. Itt egy picit a talapzat még más formában látható, ilyen szempontból is izgalmas lehetett ez az archív fotó, még nem a Pákhelyi Lajos által megálmodott talapzat volt látható, ilyen historizálóbb állapotát láthatták a makettnek a kolozsváriak. Ezt követően pedig, ami nagyon izgalmas, hogy a műteremben készült archív fotókat, tehát reprodukciókat is láthattak a kolozsváriak, nem csak a különböző fázisokat, hanem az öntés folyamatát is, arról is készültek, elég gazdag képanyag állt rendelkezésünkre, és gyakorlatilag a fénypontja az egésznek az 1902. október 12-i nagy ünnepség, melynek keretében leleplezték végül a szobrot.
1: Esetleg olyan képanyag maradt fent, amikor évekkel ezelőtt ugye a Mátyás Szobor csoportot éppen renoválták?
0: Ez nagyon jó kérdés, mert rájöttünk a kiállítás rendezése közben, hogy időszerű lett volna a felújítás képeit is beemelni a kiállításba, viszont erre már időhiány miatt nem kerülhetett sor, viszont a szervezőkkel közösen abban maradtunk, hogyha ezt a képanyagot kiállítjuk még, akkor mindenképpen kiegészítjük a renoválást, tehát a felújítás képeivel is mindenképp. Kolozsi Tibor szobrászművész dolgozott a szobor felújításán, és ő minden bizonnyal nagyon fontos technikai részleteket is hozzá tudna adni ehhez.
1: Volt a kiállításnak egy központi darabja vagy kiemelt része, amit mindenképpen érdemes volt megnézni?
0: A kiállításnak nincs központi darabja olyan értelemben, hogy inkább kronológiai sorrendben követi végig a szoborállítás eseményeit, a kiállítás, illetve az alkotó munkásságát is. A kiállítás elején a pozsonyi és a zilahi szoborterveket mutatja be a képanyag, illetve természetesen kitér Fadrusz kolozsvári kapcsolataira is, hiszen például Pákhelyi Lajos egy idő után már nem csak munkatársa, hanem nagyon jó barátja is volt. Ez kitűnik a levelezésükből is, és nagyon izgalmas az, ahogyan követhetjük azt, hogy a bécsi tanuló éveket követően milyen fontosabb megrendeléseket kapott a szobrászművész. És ami még izgalmas kolozsvári szempontból, hogy a Szent Mihály plébánia templom számára adományozott feszületről is találunk archív képanyagot. A szoborállítás pedig önmagában lehet érdekes, tehát az, hogy a pályázat meghirdetésétől a szoborterveken át, gyakorlatilag a kivitelezésig, az öntési munkálatokon át egészen a szoboravatásig követhetjük végig a folyamatot. A képanyagot több intézmény együttműködése révén sikerült összeállítani, az Országos Széchenyi Könyvtár, az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum, a Lucián Blaga Központi Egyetemi Könyvtár archív anyagaiból állítottuk össze.
1: Említetted, hogy a tárlaton ugye megjelenik Fadrusz és a kolozsvári kapcsolatai. Kicsit bővebben tudnál mesélni Pákhelyi Lajos és Fadrusz kapcsolatáról?
0: Nagyon izgalmas az, ahogyan

0: hogy a Padrusz-kolozsvári kapcsolatairól ír itt. Gyakori kolozsvári látogatásai során, míg a szobor készült, ismeretségi köre mind kiterjedtebbé vált. Leveleinek a magázásból gyorsan tegezésre váltó hangja árulkodik a barátsággá fejlődött kapcsolatokról. Fontos adatokat is közlő levélváltása maradt fenn Ferenczi Zoltánnal, Fekete Nagy Bélával, Pákei Lajossal, és Pákei Lajos Fadrusznak ugye nem csak munkatársa, hanem közeli barátja is volt. Közös munkáik nem csak a Mátyás szobor talapzata is a hanem a Mária Terézia emlékmű talapzata mellett Fadrusz Pákeit bízta meg budapesti műtermének és lakóházának megtervezésével is, mely a Naphegyen 1896-ban készült el. És az 1894-es első látogatását követően Fadrusz egyre sűrűbben, egyre gyakrabban járt Kolozsvárra, és hát először ugye helyszíni szemlét tartott, majd decemberben már szerződés aláírására érkezett, és ezt követően ugye a baráti kapcsolatai miatt is, meg a szobor elhelyezés miatt is egyre többször látogatta meg a kincses várost. Egy izgalmas mozzanat, ami talán kevésbé ismert, legalábbis látványos számba ment a korabeli Kolozsváron, ahogyan Fadrusz egy mozgatható faszerkezet segítségével a templom déli homlokzata előtt ezt mozgatva igyekezett megtalálni a szoborcsoport megfelelő helyét, és ez körülbelül úgy képzelhetjük el, picit visszanézve a mából, mintha egy ilyen installáció lett volna, úgyhogy biztosan nagyon látványos lehetett, és egy érdekesség lehetett ez akkoriban a századforduló Kolozsvárján.
1: Kurátorként mi volt a legnagyobb kihívás a kiállítás összeállításában?
0: Én társkurátorként vettem részt a kiállítás létrehozásában. Szerintem a képanyag megtalálása, összehangolása elég gazdag képanyag áll rendelkezésünkre, de hogy ebből tényleg jó minőségű reprodukciókat tudjunk a kolozsváriak rendelkezésére bocsátani, talán ez volt egy nagyobb kihívás, és hogy ezt megfelelő minőségben prezentálni.
1: Zakariás Ágotával, a kiállítás társkurátorával beszélgettünk.

0: A történelem sokszor nem csak könyvek lapjain él tovább, hanem családi történetekben, személyes emlékekben is. A második beszélgetőtársam a 96 éves Hirschfeld Éva, akinek családjában generációkon át öröklődtek azok a történetek, amelyek egészen Fadrusz Jánosig a híres szobrászművészig vezetnek vissza, hiszen nagytatája személyesen is ismerte Fadruszt. Vele beszélgetünk most a múltról, emlékezetről, és arról, hogy hogyan maradhat élő a történelem a családi történetekben.
1: A Hirschfeld család az 1700-as évek végén jött Kolozsvárra, Bajorországból, Mainzból, és útközben Hirschfeld Friedrich Bécsbe megnősült, és úgy jött Kolozsvárra. Ő kőfaragó mester volt. Ő faragta az ajtókereteket, ablakkereteket a toldalaki kordakastélyban, Király utca és a Kicsi utca, Minorit utca, nem tudom a mostani neveket, annak a sarkán. És még egyéb kolozsvári házakban faragott köműves munkákat. Bányája is volt Szucságon, amiből szedte az anyagot. Ez volt az első Friedrich, aki megkapta a letelepedési engedélyt, mint Hirschfeld Frigyes, és akkor, hogy ő vette meg, vagy a fia már, ezt a házat nem tudom, de azóta van a család részében. Na most nagyapám, a fia az kocsigyártó, ilyen régi hintók, nem tudom mi, és nyerges mester volt. Hirschfeld Sándor, Frigyes unokája, már szakított az iparossággal, és ő kereskedő akart lenni. A kolozsvári kereskedelmit végezte 1800-as években, és mint gyakorolja a foglalkozását, kiment Pozsonyba. Ott 2 évig lakott valakinél, és tanulta a kereskedelemmel kapcsolatos mesterségek. Akkor még fiumé is hozzátartozott az osztrák-magyar monarchiához, és ő kiment fiuméba egy évre gyakorolni Kugihoz, akinek 2 hajója volt, és hozta a gyarmatárut idegenből. Ez a Hirschfeld Sándor Pozsonyban szabad idejében elment a fiataloknak, volt egy olyan összejövetele, szombatonként, vasárnaponként tekéztek, kuglisztak, és ott ismerkedett meg egy lakatos inassal, Fadrusz Jánossal, aki szintén oda járt, és nagyon jó kuglizó volt, és sok versenyt megnyert az ők kompániájának. Együtt voltak Pozsonyba 1 évet, nagyapám hazajött Kolozsvárra, itt megnyitotta a főtéren a templom bejárattal szembe a plébánia épületében az üzletét. Ott most valami cukorka üzlet van. És ott állt az üzletnek az ajtajába, hogy bár délbe 12-kor a jó kereskedő meleg időben kiáll az ajtóba, süteti magát a nappal, és nézi a korzózókat és az ott járó embereket. És arra lesz figyelmes, hogy az a magas, derék ember, az mintha bölény lenne, mert Fadrusznak a csúf neve a Pozsonyi Ifjúsági Szövetségnél Bölény volt. És rászól, hogy Bölény. És persze odafordul, megismerik egymást, boldogok, mert már 10 éve nem találkoztak. És azt kérdi nagyapám, de hát te mit keresel itt lakatosként? És azt mondja, jaj, te nem tudod, én azóta már, mivel jól rajzoltam már gyerekkoromban, megrajzoltam és elkészítettem fehér márványból a Mária Terézia szobrát, amit a cseheknek később leromboltak. és most azért jöttem, mert Kolozsvár jelentkezett, hogy pályázatot hirdetett egy Mátyás király szoborra. Tudnillik 1886-ban itt járt Ferenc József, nézte a várost, és az óvárba bement a kaszárnyába, ami a Mátyás király szülőházában volt. És szemrehányólag megmondta a polgármesternek, hogy egy olyan királynak, amilyen Mátyás király volt, a szülőházát rendbe tehetnék, mert nagyon el van hanyagolva. És még egyéb dolgokat a szemére hányt a polgármesternek, elment. Ekkor nem sokára csinálták meg a táblát, és állították fel, és a millinéum ünnepségekre meghirdették a Mátyás szobor pályázatát. A pályázatnak sok feltétele volt, hogy hova állítsák, stb. Probléma volt a kolozsvári főtér, mert még akkor az akkori két polgármester, Szvacsina György és előtte aki volt, a templom körüli épületeket már lebontották. Az egyház nem éppen vette jó szívvel, mert nekik az jövedelem volt, de a város rendezés és szépítés ezt megkívánta. Most már ők úgy határoztak, hogy itt ez a szabad tér, ami a templomtól egész a gyalogjáróig tart, azt jobban ki kell építeni és szebbé tenni. Akkor itt a főtéren állt az úgynevezett státua, amelyik egy császár és feleségének látogatásakor annak emlékére építették fel, tekintettel arra, hogy ez Erdélyben az első civil egyéneknek, mert nem egyházi személyeknek vagy valakiknek, a megemlékező oszlopa volt, hát a két polgármester úgy határozott, hogy a Karolina térre átvinnék, mert a Ferenc felesége Karolina volt, épp a tér, minden. Az osztrák-bécsi kormány nem szívesen vette, de belenyugodtak. Nagyapám azt kérdi, hogy hát tulajdonképpen te miért is jöttél? Azt mondja, azért, mert most van délelőtt a városházán a tanácsnak a gyűlése, hogy 8 jelentkező szobrász munkái közül kinek fogadják el a próbálkozását. A 8 terv ki volt állítva a Barta Miklós utca, most mi, Zólatalan, utcában az akadémián, hogy a városi közönség is nézze meg és szóljon hozzá, hogy melyik terv a legmegfelelőbb. A tervek között már soknak nagyon tetszett a Fadrusz munkája, és említi nagyapámnak ezt, azt mondja a nagytatana, ide figyelj, az édesapám Hirschfeld József tanácstag a gyűlésen részt vesz, oda hívja a segédet, azt mondja, menj át itt a főtéren, a Barta Miklós utcáig, nézd meg, hogy áll a gyűlés, és ki lesz. Visszajön a segéd, a gyűlés befejeződött, éppen beszélgettek, mikor bementem, hogy megkérdeztem, hogy Hirschfeld miről felől érdeklődik, megkérdezték miért, és mondtam, hogy Fadrusz nálunk van. Erre az egész tanács átjött, mert úgy nagyapámnak élelmiszer üzlete volt, egy-két szendvicset megkenni, feldíszítni. A városi tanácsosok megtartották az első üdvözletét Fadrusznak, és hát nagy volt az öröm minden, de közben Fadrusz odaszólt nagyapámnak, Sándor, légy szíves, adj 10 koronát, hogy adjak fel egy táviratot a mennyasszonyomnak s a családnak, mert nincs annyi pénzem. És hát persze rögtön nagytata elküldte az egyik segédet, és elintézte a dolgokat, és azt mondja, de hát mikor jöttél, hogy van? Azt mondja, hát itt van még sehol semmi. Nem baj, ide fogok menni hozzánk, és nálunk leszel egy pár nap. Igaz, hogy a család nem olyan csendes, mert 4 gyerek van, de elférünk. Úgyhogy az első 2-3 napot itt töltötte ebbe a lakásba, ebbe a szobába, ennél az asztalnál ettek minden, és azután ment át a főtérre, ahol most felavatták a táblát. A szoborral kapcsolatosan Fadrusznak több problémája volt, mert először csak 2,5-szeres nagyságra állította be a lenti személyeket is, és a lovat is, meg a királyt. Ellenben a király és a ló megváltozott, ő 3-szoros nagyság, hogy a megfelelő távolságban meglegyen az élethűi nagyság szimbóluma. A Fadrusz János innen akkor elment nagyapáméktól, és többször volt Kolozsváron, ugyanakkor még átment Zilahra, mert egy évvel később Zilahon is felavatták a Veselényi szobrot, és annak az elhelyezésével kapcsolatos problémákat ez alatt is intézte már. A szobor alkalmával behordták az állomásról és mindenünnen a szükséges anyagokat, és elkerítették, hogy senki ne zavarja őket, plusz nehogy valami eltűnjön. Nagyapámhoz az üzletbe egy nap bemegy az egyik mágnásasszony, most már pontosan nem tudom melyik, hogy Hirschfeld. Nem akarnak beengedni, megnézzem, hogy mennyire van. Azt mondja, csináljon valamit. Azt mondja nagyapám, hát kegyelmes asszony, nekem nincs olyan segítségem, hogy oda be tudjam önöket protekcióval juttatni, de minden délelőtt én egy 10 órait átküldök Fadrusznak. Itt van már, most készítik éppen a pulton van a tárca, nem tudom mi. Azt ajánlom, fogja meg a 2 tárcát, és vigye be személyesen, így be fogják engedni. És így kapta a 10 órait Fadrusz, hogy 4 vagy 5 beslisszoltak, bementek és nézték a munkálatokat. A Fadrusz szobornak az előállítása az körülményes volt, mert Pákai sokat segített és mindent, és Kolozsvár városa is, de bizonyos fokig még kellett tovább gyűjteni rá, mert nem volt elég összeg összegyűlve. A főtéren, az, amióta én élek, többször volt változás is. Legelőször ki volt téve Mátyás király, azután jött Mátej Korvin tábla, azután jött újra Mátyás király, majd Mátyás Rex táblával volt mostan, legutoljára átírva. Az a tábla van meg most is, és az tartja fenn a szobornak a létezését. Többször voltak politikai nézeteltérések is, de ezeket a Kolozsvár lakossága ellensúlyozta. És mai napig is Mátyás király van ott. Fadrusz, mikor az leleplezést 1902-ben meghirdette és előkészítettek mindent, a bécsi udvartól nem jöttek le, mert egy kicsit nehezményezték, hogy Fadrusz Bécs Zászlaját lefektette a földre. A zászló elkészítése és elhelyezése Fadrusznak már ez egy olyan utolsó tervében jelent meg, és akkor azt mondta Hirschfeldnek, Hirschfeld, én már itt vagyok lent, a megrendelést meg kell csinálni Budapestre, hogy így készüljön el a rajzok után a zászló, minden, de a te neved alatt, az enyém alatt nem merem. Úgyhogy a rendelés úgy ment fel, hogy Hirschfeld, és Hirschfeld nevére jött le ide Kolozsvárra a kész zászló, és úgy vitték el Fadrusznak. És ugyanakkor Kolozsvárnak volt egy járműve, a kicsi vonat, amit úgy hívtak, hogy Trájváj, és ez a vasútállomástól a Monostor végéig járt. Ezt a város a rendezéskor fel akarta számolni, hogy átalakítsák a forgalmat autóbuszra. És az utolsó járat az állomástól a Monostorig a tehervagonokon a Mátyás szobor darabjait, amit leküdtek megöntve Budapestről, mert itt Kolozsvárt nem lehetett, nem volt hol megönteni a vasból, a leküdt darabokat arra tették fel, és a főtéren, ahol most a magyar konzulátus van, körülbelül azon a tájon állt meg, és pakolta le a szobor darabjait, és úgy vitték át szekereken, strafszekereken az építőtelepre. A városrendezéssel kapcsolatosan megegyezés történt még az elején, hogy a státuaemlékművet átviszik, ide helyezik el a szobrot, és bemérték, hogy az ezen a levő oldalon, ahol a Nemzeti Bank és ezek vannak, a távolságok milyenek, az álló alakok kétszeresek az a természetes alaknak, és a ló és Mátyás király háromszoros, mert már az magasabban van, és így adja vissza jobban a szobor természetességét. Fadrusz Jánosban volt egy kicsi hűség is, mert az alsó álló alakok közül a baloldali második alaknak az arca, az a Fadrusz János arcát tükrözi vissza. Ezt nem mindenki tudta, de már Muradin, mikor a 15-20 évvel ezelőtt a renováláskor kiadta az első könyvét a Kolozsvári Mátyás szoborról, akkor abban is megemlíti ezt, hogy Fadrusz magát megörökítette. A leleplezéskor Bécs csak egy olyan másodrendű kiküldöttet küldött a szoboravatásra, mert haragudott a bécsi zászló fektetéséért, és haragudott, hogy a polgármester a főtéren lévő szobrot átvitte a Karolina térre. Fadrusz ezt megengedhette magának, mert akkor már volt annyival idősebb és híresebb, hogy ezt lenyeljék a különböző vezető személyek. A leleplezéskor Fadrusz csinált ekkora kicsi brostűket, az egyik felén Mátyás király feje volt profilból, és a hátlapján az 1902-es októberi leleplezési évszám. Ilyen érméket Fadrusz többet csinált. Állítólag nem láttam és nem hallottam, hogy valakinek a tulajdonába lett volna itt Kolozsváron, de ezüstből egyet nagymamának is adott, ami évekig nagymama nyakába hordta egy kicsi fehér sállal, és ez az emlék, bajudott nagymamám is, hogy három lányom volt, kettő még él, ez az, nem tudom mi, hogy pontosan mikor, nem tudom, de most ez az emlékérem a Budapesti Nemzeti Múzeumban van, és nálam itt van egy elismervény, hogy a Budapesti Nemzeti Múzeum igazgatósága átvette örömmel, és becsben tartva a Mátyás király és Fadrusz életével kapcsolatos iratokkal őrzi. Fadrusz Kolozsváron egy rendkívül szimpatikus jelenség volt, és egyszer akartak Fadrusz jövetelére valamilyen tűzijátékos felvonulást rendezni, és azt mondta a Fadrusz, tudjátok mit, hagyjuk el az egészet, ne gyújtsatok fáklyát, semmit, ezt az összeget szedjük össze, és a szobor rendbetételét és a gruppoknak a megcsinálását csináljuk abból az összegből.
2: Milyen volt a gyerekkora így, hogy igazából kötődik a családja a főtéren lévő szoborcsoporthoz?
1: Nálunk a családban nagyon kedves, családias élet volt. Azt meg kell említsem, hogy édesapám az első világháborúban volt fiatal katona, egy évet a fronton, és akkor elfogták az egész ezredet az oroszok, és 7 évig Szibériában élt, mint hadifogoly, és csak 22-be került haza. Egy idegbetegséget kapott, 2 évig fenn volt a szanatóriumban is, mikor hazajött. Az volt az édes ezzel kapcsolatosan, hogy hát Kolozsvár lakosságának a nagy része tudta, hogy Hirschfeld Sándor Sanyi bácsinak, a kereskedőnek a fia hadifogságban van. És mikor hazajött, nagyapa bezárta az üzletet, egy cédulát írt ki, hazajött, és nem nyitotta aznap ki. Mikor mi gyerekek voltunk, a lakás úgy volt, hogy 2 szobában voltunk mi, a gyerekek és a szüleink, és a másik 2 szobában nagymamáék. Télen, nyáron pedig len volt egy gyümölcsös kertünk a Görög templom utcába, és tavasszal egy stráf szekérrel kiköltöztek nagytatáik a kertbe, és 2 vagy 3 stráf szekérrel jöttek haza. Mert addig még holmit is hordtunk ki, és a gyümölcsöt a kertből be kellett hozni, és itt volt a pincébe, és innen adták el. A család nagyon összetartó volt. Nagytata aput is nagyon segítette, és mindenkik, a román professzorok is mindenkik próbáltak segíteni. 3-szor adtak a kisagyba injekciót, bizonyos ideig használt, azután nem. Mi gyermekek, ha nagyon rendetlenkedtünk, különösen én, mert apu úgy hívott, hogy hol vagy Jobbik? Én voltam a Jobbik, a nővérem az csendes, komoly volt, olvasott, 3 évvel volt idősebb, mint én, de én mind a tűz, hol a padláson, hol a pincébe, bujócska, fotballozás, minden. 2 fiúcska volt még velem egykorú az udvaron. Tehát én, Milianka, mentem velük. És legtöbbször anyu behesegetett bennünket nagymamáékhoz, hogy csend legyen itt, hogy apuka, ha rosszul érzi magát, vagy rohama lesz, nem tudom mi, akkor ne zavarjak. És nagymama mindig horgolt, kézimunkázott és mesélt. Különösen, ha bárányhimlősök voltunk, vagy mumszosok, amire ágyba kötött, akkor nagymama az ágy szélén mesélte, hogy az ő leányai milyen gyerekek voltak, apuka, mint kisfiú milyen volt, és ezekről a gyermekkori emlékekről mesélt nagymama, és a régi Kolozsvárról, és legtöbbször engem felültetett az ablakpárkányra, mert olyan 70 centis falak vannak, tehát az ablakpárkányok szélesek voltak, és ott rám tett egy takarót, és akkor én ott ültem, és ha jött Kelemen Lajos bácsi az egyetemről, nagymamával beszélt egy pár szót, ha nyitva volt az ablak, ha jött Gyalui Farkas az újságíró Kolozsvárról, az is jött valamit érdeklődni nagymamától, újságcikket lehet-e kérdezni nagytatától vagy apukától. Szóval ezek az ismerősök, mindegyik ismerte a Jobbik gyermeket.
2: Tudna mesélni még egy kicsit a restaurálásról, amikor a szobrot elkezdték restaurálni?
1: Mentem a piacra, senkit nem engedtek be akkor se, csak úgy csoportosan embereket. Én is beszerettem volna menni, a nővérem is. És egy délelőtt ketten voltunk a nővéremmel, és észrevettem, hogy nyílik a kapu, és a portás enged be, és rántottam adját a nővéremen, és szépen beslisszoltunk mi is. Több mint egy órát voltunk benn, ahogy szembeállunk most a szoborral, egy jó darabig fenn volt a ló is, és Mátyás király is, de azokat is levették azután, mert a lóban benn voltak részek, ahol a csavarszegek mentén, vagy valami rozsásodás lépett fel, és ezeket mind kijavították. Volt a szobor javítójának is egy filmje, amit többször levetítettek a turistatársaságnak egy estéjén, a Jókai utca két szám alatt az MK-nél, úgyhogy sokan készítettek dolgokat, és a szoborba betettek egy fém dobozt, amiben benne van Sanctusnak a filmje, amit készített, és még a kolozsvári épületekről és azoknak a változásairól, sőt, mi több, az legelső Muradin által készített filmnek egy másolata a nővéremről, úgyhogy ő is benne van a dobozban, és még Kolozsvárnak akkori vezetőségéről minden egy ilyen be van helyezve a lónak a hasikójába, hogyha még egyszer renoválják, 50 és 100 év mikor kerül elő, azok is láthassák, hogy Kolozsváron a 60-as években hogy volt. Úgyhogy én is megsimogattam Mátyásnak az arcocskáját. Tudom, hogy mikor rátettem a kezemet a kezére, akkor legalább úgy az egy harmadáig élt. Szóval háromszoros nagyság látszott rajta teljesen. Akkor mindent leszettek, kijavították kívül belül, és a kő vár munkát is, mert tulajdonképpen az eredeti terv nem így volt egészen megcsinálva, de azt nem lehetett megvalósítani, mert nem volt elegendő pénz. És akkor ez is nagyon szépen jön ki, és nagyon kellett a 60-as éveknek a renoválása, mert már akkor az egyik vitéznek hiányzott a kardja, hiányzott egy sarkantyú, és még valami zászlócsúcsok, amiket az emlékgyűjtő személyek nem éppen hivatalosan hazavitték. Úgyhogy ezeket kipótolták, és bizonyos vegyszerekkel ellátták a szobrot, hogy ne legyen továbbra veszélye annak, hogy rozsdásodni fog, vagy valami.
2: Ön hogyan élte meg a 90-es években a Funár polgármester el szerette volna vinni a főtérről a szoborcsoportot?
1: Akkor emlékszem, hogy itt voltam lenne a nővéremnél, és akkor nővérem mondta, Iva, nem mész haza, máma, itt alszol nálam, kimegyünk, és kint körbeálltuk a szobrot, a római katolikus egyház, a református, evangélikus, unitárius, tisztelendő urak és vezetőségek, és a Kolozsvár lakossága, hogy nem engedjük. Valahol még egy fénykép arról is van. A főtérnek volt még valami rendkívüli története is, 40 és 44 között, amikor Magyarországhoz tartozott Kolozsvár. Itt ez a sarok, és ahol a harangok vannak, azzal szemben lévő sarkon, kiástak egy kétszobányi nagyságú, 3 méter mély medencét, amit betonnal, stb. Megépítettek, és teli volt vízzel, hogyha Kolozsvárt bombázzák, és tűz lesz, legyen miből oltani. Akkor a Nemzeti Bankkal szembe körülbelül, ahol most a szökőkút van, ott volt a Farkas, Romulus és Rémusszal, mint gyermek, mindig elmentem nagymamával sétálni ide-oda, akkor azt meg kellett nézni, hogy szegény két gyermek csak a Farkastól kap tejecskét. És én még a tehén tejecse iszom meg mindig. Ezt mindig szemrehányra tették nekem, hogy milyen rendetlen gyerek vagyok. Akkor az 50-es évek, ha jól tudom, én már dolgoztam. Minden vasárnap reggel, nem tudom hány üzemből, hányan jelentkeztünk, és mentünk ki, itt Torda és Sármás, és nem tudom melyik falvak köré, ahol hoztuk a gázvezetéket, és ástuk. Hát mi fehér népek mértük ki a helyet, és a férfiak ástak és csákányoltak, és bizonyos szakaszai a földbe ásott ároknak azt a kolozsvári munkások vasárnap szórakozásból csinálták. És mikor mindez elmúlt, akkor megszüntették a szorzójel utcáit, és kivágták a fenyőfákat, és átrendezték a főtér parkosítását. Még erre is emlékszem. És a régi keresztút, az csak gyalogjáró volt, most valahogy impozánsabbá tették a szobor megközelítését és fénykép lehetőségét. Közben ott ástak még régi római kori dolgokat, amiket még el is mentünk, és meghallgattunk egy előadást, de már nem emlékszem rá.

0: A mai vasárnapi beszélgetés műsorunkban Zakariás Ágotával és Hirschfeld Évával beszéltünk Fatorosz Jánosról. További kellemes vasárnapot kívánok Önöknek, békesség Istentől!
1: Vasárnapi beszélgetés.
2: Vasárnapi beszélgetés rovatunkat sugároztuk, amelyben ma a Mátyás szoborcsoport történetét idéztük fel, és megemlékeztünk alkotójáról, Fatorosz Jánosról is. A szerkesztő Ungvári Szende volt. Ezzel homokora későjeli műsorunk a végéhez érkezett, de ha tehetik, tartsanak velünk ébresztő reggeli magazin műsorunkban is ezt követően. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnosradio.ro weblapon interneten keresztül. Szabó Anitát hallották, a homokora mai házigazdáját. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. A korintusbeliekhez írt első levél második fejezetének 12. versével búcsúzom. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Áltott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől! Áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofonnál Szabó Anita. Most hallgassuk meg a jó hírt, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközség beosztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

emeljétek föl fejeteket, ti kapuk, emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király. 24. Zsoltár, 7. verse.

0: Hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Mindnyájan megteltek szent lélekkel. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének második és negyedik versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Május 24-én, Pünkösd vasárnap ébresztő magazin műsorunkban, a mikrofonnál Szabó Anita. Áldott ünnepet kívánok minden kedves hallgatónknak. A Korintusbeliekhez írt első levél második fejezetének 12. versével köszöntöm Önöket. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Lássuk, mivel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha velünk tartanak. Hamarosan a nap áidata csendül fel, majd a nap kalendáriumát lapozzuk. Fél hétkor harangszó rovatunkban a mai Isten tiszteletek rendjét ismertetjük, és ünnepeltjénket köszöntjük egy klasszikus művel. 7 órakor ismét felcsendül a jó hír, valamint aranyszalagtár rovatunk következik, amelyet Vidus István szerkesztett. Utolsó fél óránkban pedig rádiunk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvas fel önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk. A nap áitatát most Albert Mária tolmácsolja.

Mai elhitatunk címe: Lelki kincsek. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. Pál első levele a tesszalonikaiakhoz. 5. fejezet 16-tól 18-ig tartó verse.

Ma John Adja, Nagy Akra régió, Gánában élő testvérünk gondolatát tolmácsolom. Könnyű imádkozni és hálát adni, amikor a dolgok jól mennek. Ha van egy boldog családunk, egy jó munkánk vagy jó egészségünk. De rájöttem, milyen nehéz kitartani az imádságban és pozitívnak maradni, amikor nem vagyok jól. Egyszer anyagi nehézséggel küzdöttem, és majdnem elfogyott a pénzem. Nem akartam gyülekezetbe menni, de arra gondoltam, hogy ezen a világon minden mulandó, úgyhogy Isten

rendesen emlékeztetett arra, hogy ne aggódjak azon, ami körülöttem történik. Bonyolult világban élünk, sok zavaró tényezővel, de Isten azt akarja, hogy kitartsunk az imádságban és elkerüljük a kísértéseket. Isten azt ígéri, hogy gondoskodni fog rólunk, ha hittel kérjük. Az rendben van, ha elkérjük tőle a mindennaphoz szükségest, de Isten még jobban érdekli, hogy lelki ajándékokat adjon nekünk. Ha imádkozunk és hálát adunk minden nap, a lelki jólétünkre figyelünk. Isten segítségével megszabadulhatunk az anyagi javak iránti megszállottságtól, és a mennyei kincseket kereshetjük.

Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, segíts nekünk észrevenni, milyen értékes a mennyei kincsek keresése, és vezess minket, hogy felülkerekedjünk a világi javak hajszolásán. Amen.

Isten már megáldott mindennel, amire szükségem van. Vaja ezt John Adja, Nagy Accra régióban, Gánában élő testvérünk, akinek ma gondolatait hallhatták. Ma imádkozzunk hálával a lelki ajándékokért.

A következő percekben fellapozzuk kalendáriumunkat, felelevenítve benne a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket és évfordulókat.

Május 24-ét írunk, ez az év 144. szökő évben 145. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 221 nap van hátra. Tekintsük át elsőként, hogy milyen események kapcsolódnak a mai naphoz.

ezen a napon, majd 27 nappal később érkezett meg az angliai Liverpoolba. Az út nagy részét vitorlával tette meg, a 90 lóerős gőzgépet csak kisegítőként használták, mivel nem tudott annyi tüzelőanyagot szállítani, amely elég lett volna a csak gőzgéppel való átkeléshez. A gőzgépet az út során 85 órán keresztül használták. Ezután 19 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újabb gőzgéppel hajtott hajó keljen át az Atlanti-óceánon. 1909-ben ezen a napon megalakulnak az első európai nemzeti parkok Svédországban. Ennek emlékére május 24-e az Európai Nemzeti Parkok napja. 1918-ban bemutatták Bartók Béla a Kék szakállú herceg vára című dalművét a Budapesti Operaházban. A darab szövegét Balázs Béla írta. 1928-ban Umberto Nobile léghajós expedíciója elérte az északi sarkot. 1992-ben megtartották a Koszovói Köztársaság első elnök és parlamenti választásait. 1993-ban Eritrea elszakadt Etiópiától és kikiáltotta függetlenségét. 2007-ben a 2500. résszel lezárult a Kossuth Rádió 48 éve tartó népszerű sorozata, a Szabó Család.

A következő percekben azokra a neves személyekre emlékezzünk, akik az évszázadok során ezen a napon születtek. 1686-ban jött a világra Daniel Gabriel Fahrenheit, német fizikus, mérnök. Apja kereskedő volt, és fiát is arra a pályára szánta, de érdeklődése a kereskedői pálya helyett csak hamar a gyakorlati természettudományok felé fordult. Nem sokára teljesen természettudományi kutatásokra adta magát, és a hőmérők készítésében különösen nagy ügyességre tett szert. Az ő hőmérői voltak az első összehasonlítható hőmérők. 1714-15-ig Borsesszel, ezentúl pedig Higannyal töltötte. A Fahrenheit után elnevezett hőmérőbeosztást még ma is használják, főleg az angolok és amerikaiak. Hőmérő beosztásánál Fahrenheit a fagypontot 32-vel jelölte, nullával pedig azt a pontot, amely az 1709. évi leghidegebb hőmérsékletnek felel meg. A normális emberi testhőmérséklet 96 fok. Ő volt az első, aki a vizet a fagypont alá hűtötte, anélkül, hogy az megfagyott volna. Továbbá neki köszönhetjük az első használható súly aerométert és termóbarométert. 1743-ban született Jean-Paul Marat, svájci származású orvos, természettudós, filozófus és francia forradalmár, a forradalmi terror és diktatúra szükségességének hirdetője. 1819-ben született Victoria angol királynő, róla nevezték el az angol 19. századot viktoriánus kornak, amelyet az angol történészek az Egyesült Királyság fénykorának tekintenek. Ez volt az ipari, kulturális, politikai, tudományos és katonai változások kora az Egyesült Királyságban, amelyet a brit birodalom további terjeszkedése fémjelzett. Ennek során a birodalom területe megháromszorozódott, és elérte a 25 millió 900 ezer négyzetkilométert. Fennhatósága alá összesen 410 millió ember tartozott. Az ipari forradalom alatt vált országa a világ vezető ipari hatalmává. 1872-ben jött a világra Habsburg-Toszkánai József Ferdinánd főherceg, osztrák katona, a katonai repülés úttörője. 1905-ben született Mihail Alekszandrovics Szolohov, Nobel-díjas szovjet-orosz regényíró, elbeszélő. 1965-ben irodalmi Nobel-díjat kapott, főműven a Csendes Don című regényeposz, amelyet megfilmesítettek. Jelentős regénye még a Feltört ugar és az emberi sors. 1914-ben született George Tábori, Tábori György, magyar születésű német író, drámaíró. 1941-ben pedig Bob Dylan, eredetileg Robert Alan Zimmerman, Oscar, Golden Globe, 13-szoros Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, zenész, költő. A 2016-os év irodalmi Nobel-díjasa, 50 éve a popzene egyik meghatározó.

határozó alakja. 1957-ben született Kolozsváron Antal Áron televíziós szerkesztő. A Györgyi Dimán Zeneakadémia zenepedagógia szakának elvégzése után 1981-től Székelyudvarhelyen tanított zongorát, mellette tagja volt a Hortus Musicus régi zene együttesnek. 1990-ben a Székelyudvarhelyi Híd fő című lap szerkesztője lett, innen hívta el Boros Zoltán Bukarestbe tévésnek. 7,5 év után átigazolt Kolozsvárra, ahol gyakorlatilag minden tévés műfajban kipróbálta magát, egy személyben volt operatőr, vágó és szerkesztő. 2005-ben kulturális kritikai műsorfolyamot indított el Kostyák Alpárral, amely 7 éven keresztül futott Pont és Ellenpont, majd Pulzus címmel. A kulturális eseményeket, ezeken belül is a zenéieket filmezte legszívesebben. 2018 és 21 januárja között a Magyar Szerkesztőség főszerkesztője volt. Munkáját küldetésnek tekintette, és magáról ezt vallotta. Nem vagyok alkotásközpontú, tudom jól, hogy alkotó egy van. Ő hívta magához 2021. április 28-án. 1978-ban született Algaui Hesna, magyar riporter, külpolitikai újságíró, író. A Magyar Televízió munkatársaként konfliktuszónákból adott tudósításait tették ismerté. Édesanyja magyar, apja szír származású. Szülei a Debreceni Orvostudományi Egyetem hallgatóiként ismerkedtek össze. Az egyetem elvégzését követően a család Salgótarjánba költözött. Hesna ott nőtt fel. Egy testvére van, Naima, a Nemzetközi Vöröskereszt munkatársa.

A következő percekben azokra az ismert személyekre emlékezünk, akik május 24-én hunytak el. 1543-ban távozott az élők sorából Nikolaus Kopernikus, lengyel csillagász, matematikus és közgazdász. Nevéhez fűződik a heliocentrikus világkép kidolgozása, amely szerint a Föld és a többi bolygó kering a Nap, a Hold pedig a Föld körül. Kopernikus ennek az elméletnek a publikálásával forradalmasította az egész világképet, és megalapozta a Galilei, Kepler és Newton felfedezéseit, megindította a középkor végét is jelző tudományos forradalmat. 1963-ban hunyt el Zádor István, magyar festőművész, grafikus. 1974-ben távozott az élők sorából Duke Ellington, afroamerikai zongorista, zeneszerző, zenekarvezető, a jazzzene jelentős alakja. 1986-ban hunyt el Dajka Margit, nagyváradi születésű, Kossuth-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész. Latinovics Zoltán partnere volt a Szindbád című filmben. Más filmjei a Macskajáték, Égigérő fű, Herkules fürdői emlék, Legátó. Színpadon is játszott, többek közt a János Vitézben, a Rómeó és Júliában, illetve a Tótékban. 1987-ben hunyt el Ligeti Lajos nyelvész, orientalista, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1990-ben távozott az élők sorából Mózes András, egyháztörténész. A Bethlen kollégiumban érettségizett, a kolozsvári református teológián lelkészi és vallástanári diplomát szerzett, Debrecenben doktorált. Pályáját várkudui lelkészként kezdte, 1934-től Kolozsvárt vallástanár, ugyanitt teológiai előadó tanár. Megjelent munkáiból említése méltó a Vasárnap iskola története, Szabó Sári néni, egy kolozsvári bibliás kofaasszony élete, az erdélyi román reformáció K.T. irodalma. Kéziratban maradt Konrádi Dánielről, a kolozsvári mentőkórház megszervezőjéről, valamint tanáráról, Járai Istvánról készült életrajza.

Ünnepnapok is kapcsolódnak a mai naphoz. A Cyril Ambéci emléknapja ez több országban. Bulgáriában nemzeti ünnep, a szláv írásbeliség és kultúra napja.

0: A Fidesz Cantati Domino kurus énekei szóltak.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit. Május 24-én, pünkösd vasárnap, ébresztő reggeli magazin műsorunkban. Szabó Anita mikrofonnál is áldott ünnepet kívánok minden kedves hallgatónak. A Korintusbeliekhez írt első levél második fejezetének 12. versével köszöntöm hallgatóinkat. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. A következő percekben harangszórovatunkban a vasárnapi Isten tiszteletek rendjét ismertetjük.
2: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
3: Először a Református Egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. Május 24-én pünkösd vasárnap a Farkas utcai templomban 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét, délután 6 órától Kis Patrik Attila szolgál. A Györgyfalvi úti templomban 10 órától Kis Patrik Attila hirdeti az igét. A Kétágú templomban 10 órától Székely József szolgál, majd délután 6 órától Batiz Andrea tart Isten tiszteletet. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Batiz Andrea szolgál, a Hidelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban 9 órától Lőrinc Attila hirdeti az igét, 11 órától Kerékgyártó Zsolt szolgál, délután 6 órától pedig Kis Dávid hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Református Gyülekezetben délelőtt 10 órától és délután 6 órától Sevesén Ákos szolgál. Az Irisztelepi Református templomban 10 órától Farkas László hirdeti az igét. A Kerekdombi templomban 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba szolgál. A Szamosfalvi Református templomban 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart Isten tiszteletet. A Kölesföldi templomban 9 órától Péntek Márton szolgál. A Bulgária templomban 10 órától Barta István, délután 6 órától Simon János hirdeti az igét. A Tóvidéki templomban

templomban 10 órától és délután 5 órától Bántó Tamás Szilveszter prédikál. A törökvágási templomban 10 órától és délután 6 órától Bibza Gábor szolgál. A kolozsmonostori templomban 10 órától Fehér Attila, délután 6 órától pedig Kacsó Roland hirdeti az igét. Százfenesen 10 órától és délután 6 órától Máté István tart istentiszteletet. Kisbácsban 10 órától Olá József, délután 6 órától pedig Olá Mátyás szolgál. Apahidán 11 órától Sikó Csaba prédikál. Május 25-én pünköst hétfőn a Farkas utcai református templomban 10 órától Kispatrik Attila, délután 6 órától Telegdi István szolgál. A Györgyfalvi úti templomban 10 órától Telegdi István hirdeti az igét, a Kétágú templomban 10 órától Pap Ákos, délután 6 órától Székely József szolgál. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Székely József hirdeti az igét, a Hidelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Kis Dávid hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Református templomban 10 órától Füstöstól Beatrix szolgál. Az Irisztelepi templomban 10 órától Farkas László tart istentiszteletet. A Kerekdombi Református templomban 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba prédikál. A Szamosfalvi Református templomban 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart istentiszteletet. A Kölesföldi Református templomban 9 óra 30 perctől Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban 10 órától Simon János, délután 6 órától pedig Barta István hirdeti az igét. A Tóvidéki Református templomban 10 órától Barta István hirdeti az igét, délután 5 órától pedig zenés istentiszteletet tart Lukács Róbert. A Törökvágási Református templomban 10 órától Bibza Gábor hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Nagy Eszter prédikál. A Kolozsmonostori templomban 10 órától és délután 6 órától Kacsó Roland hirdeti az igét. A Százfenesi Református templomban 10 órától és délután 6 órától Máté István szolgál. A Kisbácsi Református templomban 10 órától Olá Mátyás szolgál, az Apahidai Református templomban pedig 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

A következőkben a római katolikus egyház szentmiséinek rendjét ismertetem. Május 24-én pünkösd vasárnap a Szent Mihály templomban 11 órától szentmisét celebrál László Attila főesperes, 18 órától pedig a főtéri plébánia papjai celebrálnak szentmisét. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Círják Ottó tart misét, 9 óra 30 perctől pedig román nyelvű misét tart Popeszk Mihajica Krisztián. 10 óra 45 perctől olasz nyelvű szentmise lesz, amit a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 19 órától egyetemisták miséje lesz, amit Böszörményi Géza tart. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak szentmisét. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart szentmisét. A fájdalmas Szűzanya monostor úti templomban 9 órától Székely Dénes celebrál szentmisét. A kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban 9 órától és 10 óra 30 perccel Vizi Zakariás tart szentmisét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Kovács Árpád tart misét. A Szent József templomban az Íris telepen 11 óra 30 perctől a fő téri plébánia papjai szolgálnak. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor celebrál szentmisét. A Szent Kamil otthonban 12 óra 30 perctől Kovács Árpád szolgál. A Minden Szentek templomban Kajánton 13 óra 15 perctől Ferenc Antal szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától lesz vasárnap előesti szentmise, amit Ferenc Antal celebrál. Május 25-én pünköst hétfőn a Szent Mihály templomban 8 és 18 órától

a Szent Mise. A Szent Háromság Piarista templomban 9 óra 30 perctől román nyelvű mise lesz, valamint 19 órától magyar nyelvű Szent Mise lesz. A Ferenc Rendi templomban délután 6 órától lesz Szent Mise, a fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban 9 órától. A Kolozs monostori Nagyboldogasszony apátsági kávária templomban délután 5 órától lesz Szent Mise, a Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban pedig 10 óra 30 perctől lesz Szent Mise.

A következőkben az Unitárius Egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. Május 24-én pünkös vasárnap a belvárosi templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt szolgál. Úrvacsorai ágendát mond Jobágy Júlia. Az Irisztelepi Unitárius Egyház községben 11 órától prédikál és úrvacsorai ágendát mond Mezei Csaba. A monostori gyülekezetben 11 órától prédikál és úrvacsorai ágendát mond Rüsz Fogarasi Tibor. Május 25-én pünköst hétfőn a belvárosi templomban 11 órától Rácz Mária szolgál, úrvacsorai ágendát mond Rácz Norbert Zsolt. Az Irisztelepi Református Egyházközségben 11 órától Mezei Csaba tart istentiszteletet, a monostori gyülekezetben 15 órától Rüsz Fogarasi Tibor szolgál. Május 26-án pünköst harmadnapján a belvárosi templomban 11 órától Jobágy Júlia tart istentiszteletet. Az evangélikus egyháznál május 24-én pünkösd vasárnap délelőtt 10 órától Boldizsár Beáta tart istentiszteletet. Ez volt a pünkösdi istentiszteletek és szentmiség rendje Kolozsváron és környékén.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Harangszó rovatunkat sugároztuk, a következő percekben ünnepeltjénket köszöntjük.
2: Május 24-én Eliza és Eszter névnapokat ünneplünk. Nézzük, honnan származnak ezek a nevek. Az Eliza az Elizabeth, magyarul Erzsébet név több nyelvben meglévő rövidülése. Az Eszter perzsa eredetű női név, a jelentése csillag. Istár asszír babiloniai istennő nevével azonos eredetű. Egyes vélemények szerint héber eredetű és a jelentése Mirtusz, ez azonban a bibliai alaknak, Eszternek a másik nevére, a Hadasszára vonatkozik. Ma köszöntjük tehát Eliza és Eszter nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik ma születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. A következő dal nekik szól.

0: Liszt Ferenc balladáiból csendült fel egy hosszabb tétel, amellyel a mai nap ünnepeltjét köszöntöttük. Isten éltesse őket sokáig!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Ágnos Rádió hallgatóit Ébresztő reggeli magazin műsorunkban pünkösd vasárnap. A mikrofonnál Szabó Anita. Áldott ünnepet kívánok minden kedves hallgatónak! A Korintusbeliekhez írt első levél második fejezetének 12. versével köszöntöm Önöket. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Most hallgassuk meg a jó hírt, a mai napra kiválasztott két igét, Füstös Tóth Henrietta Beatrix, a Kolozsvár Újalsóvárosi Református Egyházközségbe osztott lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Emeljétek föl fejeteket, ti kapuk! Emelkedjetek föl, ti ősi ajtók, hogy bemehessen a dicső király! 24. Zsoltár, 7. verse.

0: Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Mindnyájan megteltek szent lélekkel. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének második és negyedik versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Aranyszalagtár rovatunk következik, amelyben a 2009. május 15-én elhangzott Krédó hitépítő műsorunkat hallgatjuk újra. A szerkesztő Vitus István.
2: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Május 22-én Debrecenben írják alá a Kárpát-medencei református egyházkerületek főtiszteletű püspökei az egységre törekvés dokumentumát. Az eseménnyel kapcsolatosan megszólalnak a kárpátaljai, erdélyi, Királyhágó melléki és szlovákiai református egyházkerületek püspökei, valamint a tiszántúli református egyházkerület főtiszteletű püspöke is, kerület, mely otthont ad a rendezvénynek.

0: Egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Zán Fábián Sándornak, a Kárpátaljai Református Egyház püspökének üzenetét hallják.
1: Nagy esemény lesz a május 22-i alkotmányozó zsinat Debrecenben. Kárpát-medence minden magyar reformátusa várja már ezt az alkalmat. A programokat látva látjuk azt, hogy a lelki tartalma ennek az alkalomnak igen nagy jelenthet

kárpát-medencei magyarság, reformátusság számára, és azok a szimbólumok, amelyek ott megvalósításra, nyilvánosságra kerülnek, azok a múltat, a jelent és a jövőt úgy kötik össze, hogy mindenki személyes felelősséget érez a jelenben, a jövőért. Az úrvacsorai közösség az, ami a kárpátai reformátusokat igen-igen érdekli, és vágyakoznak arra a nagy eseményre, amikor újra, mint egy református egyház összetartozásunk, közösségünk jeleként a Krisztushoz való kapcsolatunkban megerősödve mondhatjuk ki azt, hogy mi testvérek vagyunk az Isten dicsőségére. Számomra ez a gondolat, testvérek vagyunk Isten dicsőségére, az, ami úgy nap mint nap bennem van, és ami motivál arra, hogy minden szépen és ékesen történjen azon a napon, és majd a jövőben is a közös munkánk a misszióban az emberekért Isten dicsőségére ugyanilyen szép rendben történjen.

0: Egységesül a Magyar Reformátusság május 22-én Debrecenben. Pap Gézának, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Szétszakadozva nagyon rossz élni. Az ember közösségi lény és közösségre teremtetett. Jó nekünk átélni azt, hogy nem kisebb közösségben éljük meg az egymáshoz való tartozásunkat, hanem mások is vannak, akik hasonlóképpen hisznek, hasonló nyelven imádkoznak, ugyanaz az istentiszteleti rendje egyikünknek, másikunknak, ugyanúgy hallgatjuk az Isten igéjét és imádjuk őt. Biztos, hogy ez az egyesítés szimbolikus tett és cselekedett. Eddig is megvolt azért közöttünk a kapcsolat. Ez után is biztos, hogy sokkal szorosabb lesz, de úgy érezzük, hogy amit Trianon szétszakított, azt most legalábbis református szinten sikerül nekünk valamilyen formában helyrehozni, és kimondhatjuk, amit eddig nagyon sokan tiltottak, nagyon sokan nem akartak, hogy a Kárpát-medencében egyetlen egységes magyar református egyház van. Mindig vannak olyanok, akik valamilyen formában kifogásolták, akár a múltban, és kifogásolják esetleg még ma is a református egyháznak az egységét. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a katolikus egyház vagy az ortodox egyház ugyancsak jurisdikció,

Ennek ellenére ezt a határt a református egyházak szintjén mi szeretnénk valóban lerombolni, és ezzel senkinek nem akarjuk sem az érdekeit, sem az önérzetét sérteni, reméljük, hogy nem is fogjuk. Mi találjuk meg a gyógymódját annak, ami gyógyíthatja a mások által rajtunk ütött sebet. Tudomásul vesszük, hogy vannak, akik szeretnek minket, és vannak, akiknek nem kellünk. Mi azokkal szeretnénk egységben lenni, akik elfogadnak minket, és akik minket szeretnek. És azokat mi teljes szívből szeretni tudjuk.

0: Egységesül a Magyar Reformátusság május 22-én Debrecenben. Csűri Istvánnak, a Királyhágó melléki református egyházkerület megbízott püspökének üzenetét hallják.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit abból az alkalomból, hogy a Református Anyaszent Egyház nagy lépésre készül. Mindenki tudja, május 22-én lesz a Református Egyház alkotmányozó zsinata. Ezen a zsinaton mondjuk ki mindannyian régiónként együtt szívből és lélekből, hogy a reformátusok a Kárpát-medencében és Kárpát-medencén túl is egy helyre tartoznak, egy szívvel, egy lélekkel igyekeznek a jövőjüket megépíteni. Mi azzal a reménységgel csatlakozunk a zsinathoz, illetve a magyar egységhez, hogy bízunk abban, hogy mind az, ami Isten által megígértetett számunkra és Jézus Krisztusban közel jött, az, ami közösségünkben, ami jelenlegi egyházi életünkben, az egyháztest 21. század részében megtestesül, megnyilvánul olyan munkával, imádsággal, amelyre azt hiszem mindannyiunknak szüksége van. Különösen egy olyan helyzetben, amikor nagyon sok kérdése van, nem csak a magyarországi református embernek, nem csak Kárpát-medencében, hanem óceánokon túl a világon bárhol. Akkor, amikor én magam részéről üdvözlöm ezt az egységet, az jut eszembe, hogy Jézus Krisztus milyen fontosnak tartotta azt, hogy gyógyítsa a világot, gyógyítsa a betegeket. Akkor, amikor kimondom ezt a mondatot, az evangéliumokat fölidézve, de különösen a bibliaolvasó kalauz szerint, ugye ebben az időszakban Márk evangéliumot olvassuk, akkor különösen arra a momentumra tenném a hangsúlyt, amely éppen abban nyilvánul meg legerőteljesebben, hogy maga Jézus Krisztus hívja fel a figyelmet, hogy a betegséget csak hatalommal lehet meggyógyítani, és ez a hatalom Jézus Krisztusnál van. Tehát a mi evangélium hirdetésünk üzenet olyan információ közlés a világgal, amely önmagában nem csak hír, hanem hír értékén túl, önmagában gyógyító erő, önmagában gyógyító hatalom. Itt van az ideje, hogy a mai református egyház részében, de együtt is kifejezze azt, hogy ezt a hatalmat örökölte, ezt a hatalmat birtokolja. Ennek a világnak nem csak az a hír részünkről, hogy evangélium van, tehát örömüzenet van, hanem a hír az kell legyen, hogy ebben ott van a hatalom, és a hír megtermi, mert meg kell teremnie azt, ami változtatni tud, ami jobb irányba tud fordítani, ami gyógyítani fog. Ez nagyon lényeges dolog, hogy felismerjük, hogy nem csak evangéliumot, jó hírt hirdetünk, hanem evangéliumot élünk, és fölhívjuk a figyelmet arra, hogy az evangéliummal élni kell. Akkor, amikor Isten megszólít bennünket arra nézve, hogy ő az egyetlen egy Isten, gyógyítja ezt a bálványító világot, benne valljuk őszintén sokszor saját magunk bálványozó életét. De ha az egy Isten fele fordulunk, már is kigyógyulhatunk a bálványok világából. Ez a jövőnek az útja, hiszem, hogy ezen az úton az Istennel való

kapcsolatunk gyógyul. Akkor, amikor Jézus Krisztusban megkapjuk a figyelmeztetést, hogy szeretnünk el Istent és szeretnünk el fele barátunkat, akkor már is benne van a gyógyítás hatalma, Isten ezt a szeretetet ajándékozza, ami egyébként nálunk nincs meg, de föltétlenül megkapjuk, amennyiben kérjük. Az már nem csak azt mutatja, hogy van a szeretetnek útja, ami lehet egy idilli út, szép út, csodálatos, ami lehetne haladni, hanem egyfajta kötelezés, egyfajta fölhívás, amelyet, hogyha komolyan gondolunk és komolyan akarjuk követni, akkor abban a pillanatban ez a szeretet meghozza élvezhető, megért, csodálatos gyümölcseit, amelynek nem csak jó íze van, amiért annyit szoktunk imádkozni, hanem amelynek olyan gyógyító hatása van, amire megint csak nagyon nagy szüksége van a 21. század református emberének. Világos dolog, hogy meg kell gyógyulnunk a múlt bűneivel szembenézve is. Világos dolog, hogy szembe kell néznünk azzal, hogy voltak idők, amikor nem tudtunk egymáshoz közeledni, akár külső okoknál fogva, akár saját belső okainknál fogva. Elmúltak ezek az idők, a szembenézés arra szükséges csupán, hogy lássuk, mit romlott és mit rontott rajtunk a világ, akkor, amikor ilyen helyzetben voltunk, és mennyivel más, minőségileg más kategóriákkal más az a másik világ, amit most megálmodunk, amit most megtervezünk, egy olyan világ, amelyben szeretnénk minden múltbeli botlást, tévedést, hiányosságot, bűnt, akármit, ami rontotta az életünk minőségét hátrahagyni, és előre indulni úgy, egymás kezét megfogva, hogy érezzük, lássuk, tudjuk, hogy ezt a hatalmat, ami Urunk Jézus Krisztus továbbra sem akarja még egy kicsikét sem megvonni tőlünk, sőt, egyre erőteljesebbé akarja tenni. Erősíteni akar bennünket, én így látom a május 22-i alkalmat, akkor, amikor elkeseredik ez a világ, sőt, sokszor a nagyon hívőnek látszó keresztény réteg is, ami az a sok bűn miatt inkább ítélet alatt vagyunk, ennek ellenére nem az ítélet jön, hanem az örömnek a napja, ami azt jelenti, újabb lehetőséget kaptunk. Újabb küszöb van, amire ráléphetünk, és ami nem megbotlasztani fog bennünket, hanem ha sikeresen átlépjük, akkor egy olyan új világ megújult emberrel, illetve a megújult világban a megújult ember új lehetőségekkel, amelyeket egészen biztos vagyok benne, hogyha jól megszervezzük, jól átgondoljuk, igazán a lelkünket úgy, ahogy kell, az Istentől kapott hatalommal, szeretett hatalma máskülönben, ezzel együtt fogjuk szolgálatba állítani, akkor minden további nélkül szép napokat fogunk megélni. Nagyon sok csábítás van körülöttünk. Nagyon sok olyan erő ágaskodik, amely próbál szétfeszíteni bennünket. Ugye az ördög, a nagy diabólosz, a nagy szétfeszítő, szétdobáló, széthaigáló, az természetesen, hogy nem pihen, sőt, amikor látja, hogy erők gyűlnek, gyülekeznek, és összefogás történik, akkor ő megpróbál ellenkezőleg cselekedni. De itt van, és éppen pont ebben kell megtalálnunk azt, hogy hogyan lehet fölkészülni, hogyan lehet Isten kezét megfogni, és hogyan lehet egymás kezét is megfogni, hogy éppen az ilyen erőkkel szemben legyen nekünk holnapunk is, legyen nekünk jövendőnk. Én innen a Királyhágó melléki egyházkerület vezetőségéből, illetve az egyházkerület gyülekezetek közösségéből kívánom a szívem szerint és lelkem szerint, hogy ez a május 22-e valóban olyan küszöb legyen, amelyet ha átlépünk, egy sokkal világosabb, sokkal szeretetteljesebb jövőt hozzon számunkra Isten nagyon gazdag áldásával.

0: Egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Fazekas Lászlónak, a szlovákiai református keresztény egyház püspökének üzenetét hallják.
1: A Kárpát-medencei református egyházaknak az egységét szinte mi magától értetődőnek tartjuk, és úgy gondoljuk, és zsinatunk ezt ki is jelentette, hogy ez nem csatlakozás vagy nem csatlakozás kérdése, hanem egy Istentől kapott ajándéknak tekintjük, amely azokból a közös gyökereinkből táplálkozik, amelyeket mindmáig megőriztünk, és erre vannak ráépítve tulajdonképpen a hitvallásaink is és a tanításunk. Tehát így mi ezt az egységet mindenképpen támogatjuk, és ilyennek fogadjuk el. Mindenképpen támogatjuk az egységesülésnek a folyamatát, hiszen mint keresztjének eleve Jézus Krisztustól azt a tanítást kaptuk, hogy mi magunk is egyek legyünk, mint ahogy Jézus Krisztus is egy az Atyával, és ezt mi mindenképpen támogatjuk, és itt nem csak erről az egységről van szó, hanem egészen más közeledésről is egymáshoz, ezt mindannyian nagyon jól tudjuk, hiszen a Kárpát-medencei református egyházak nagy többségben magyar ajkúak és magyar érzelműek, és mi úgy szintén ehhez hozzákapcsolódva ennek a jegyében szeretnénk részt venni a május 22-i Isten tiszteleten és hálaadó ünnepen.

0: Egységesül a magyar reformátusság május 22-én Debrecenben. Bölcskei Gusztávnak, a tiszántúli református egyházkerület püspökének üzenetét hallják.
1: Nem tudom pontosan, kinek az ötlete volt, hogy május 22-ének az legyen a jelmondata, hogy Krisztus a jövő, együtt követjük őt, de azt hiszem túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ebben valahol benne volt a Szentlélek keze. Mert ennél plasztikusabban és tömörebben nem lehet kifejezni.

hozni azt, ami az egységesülő magyar református egyház célja és hitvallása. Hiszen a mondat első fele azt szögezi le minden kétség és határozatlanság nélkül, hogy egyháznak, világnak, egyénnek, közösségnek Krisztus a jövője. Egy olyan korszakban, amikor annyira bizonytalanná vált a jövő sok tekintetben, amikor hatalmas, még ki nem számítható átrendeződések vannak a világban, akkor ez az a biztos pont, amelyikre nyugodtan rá lehet bízni az életünket. És a mondat második fele pedig azt a természetes összetartozást fejezi ki, hogy mi Krisztust akarjuk követni, de együtt akarjuk követni a Kárpát-medencei magyar reformátusságban és a világon szétszórtan élő magyar református közösségekkel együtt, hogy váljék természetessé az, hogy akiknek közös a hitük, közös a hitvallásuk, közösen tudnak gondolkodni, együtt tud rezdülni a lelkük egy-egy felhangzó énekre, egy-egy mondatról ugyanaz jut eszükbe, azokat ne lehessen mesterségesen szétszakítani. Ennél kevesebbet nem akarunk, és ennél többet sem, és én azt gondolom, hogy Isten különös ajándékának tarthatjuk valamennyien, akik ennek részesei és munkálói lehetünk, hogy amiről sokan álmodtak, amiért hiszem, hogy sokan imádkoztak, az tényleg kézzelfogható közelségbe került, és így kérjük Isten áldását az előkészületekre, arra sok-sok apró munkára, amelyik nem látszik, de amelyik ott van azért, hogy valóban a magyar reformátusság szép nagy hálaadó ünnepe legyen május 22-e Debrecenben.

0: Ezennel mai krédunk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép napot kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszont hallásra.
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

0: Aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk, amelyben a 2009. május 15-én elhangzott Krédó műsorunkat hallgattuk újra. A szerkesztő Vidus István volt.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm az Ágnosz Rádió hallgatóit itt a 88,3 MHz-es frekvencián és a www.agnoszradio.ro weblapon. A mikrofonnál Szabó Anita. Áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves hallgatónak, a Korintus beliekhez írt első levél második fejezetének 12. versével. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. A következő percekben rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária olvas fel.

Műsorunk folytatásában a Szentgellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten akarta az embert című részt felolvassa rádiónk önkéntes.

Isten akarta az embert. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászon, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élő lényen. Majd ezt mondta Isten: nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap. Mózes első könyve első részének 26-tól 31-ig terjedő verseiből szól hozzánk az ige. Az egykori neves berni ige hirdető Walter Lütyi könyvében olvastam a következő kis történetet. Vidám fiatalok ültek le a közelében egy kis teázóban, ő pedig akaratlanul végighallgatta, ahogyan az egyik fiatal a többi harsogó kacagása közben elmondta, hogy egy öreg szomszédjuk elindult hazulról, ám beérve a városközpontba, elfelejtette, hova is indult. Egy ideig tétován áldogált az utcán, aztán bement egy telefonfülkébe, feltárcsázta saját lakását, és megkérdezte a feleségétől, hogy hova is akart ő menni. Az ige hirdető hozzáfűzi a történethez, hogy kedve lett volna megkérdezni a nevető fiatalokat, vajon ők tudják-e, hova tart az életük? Az a bizonyos öreg ember legalább azt tudta, hogy honnan jött. Ők tudják-e, honnan jöttek? Miért vannak egyáltalán a világon? És mi tudjuk-e, honnan jöttünk, miért vagyunk ezen a bolygón? Tudjuk-e, hova tartunk? Egyáltalán, hogy ki az ember? Erre a kérdésre érkezik ma válasz és üzenet az ige időt álló és titokzatos vezetékén át. Ki az ember? Hogy mi az ember, és hogyan lett azzá, ami, arra a természettudományok keresnek választ. A kettő között való feszültségre a második rész szövegének magyarázatakor még visszatérünk. De hogy a kétféle válasz között levő különbséget megvilágítsam, egy példát mondok. Ha egy vad idegen megállítana kis templomunk előtt, és azt kérdezné tőlem, mi ez, kérem, és a templomunkra mutatna, kétféle választ adnék. Elmondanám neki, hogy ez egy épület, és azt, mikor kezdtük építeni, hogyan épült fel olyanná, amilyen, és így tovább. Ez volna a szakszerű válasz, vagy mondhatjuk úgy, a tudományos válasz. De adhatnék ilyen feleletet is: ez, kérem, egy kis templom. És elmondanám, mire való, mi a célja. Ez volna a célszerű, egy másik síkon adott válasz. Most ez utóbbi válasz hangzik el: mi végre, mi célból teremtett Isten embert? Azaz, mit akar vele?
azaz, ki az ember. Talán már az ősi szöveg olvasásakor feltűnt, hogy az eddigi teremtő és parancsoló isteni legyen szó helyett. Most valami egészen mást hallottunk, alkossunk embert. Egy néhai neves, ige magyarázó, egzegéta merész kifejezést használ ezzel a szöveggel kapcsolatban. Mintha Isten itt visszatartaná a lélegzetét. Sőt, szinte egyedül álló többes szám hangzik el itt, teremtsünk. Mintha Isten önmagával folytatna dialógust, megbeszélést. Kétségtelen, most vállalja Isten a nagy kockázatot, embert teremt, aki sorsa felől dönteni tudó lény. Aki önmaga színvonala alá is süllyedhet, de önmaga fölé is emelkedhet. Egy állat nem lehet kevésbé állati vagy állatibb, de az ember lehet embertelen, és lehet emberibb, sőt lehet igazán ember. Az isteni agapé kockázata ez, amikor olyan lényt teremt, akit letegez, s aki majd vissza is tegezheti, aki föl is lázadhat ellene, de aki önként viszonozhatja szeretetét. Ez az isteni agapé nagy rizikója, kockázata, hogy nem viszont szeretetre programozott automatát teremtett, hanem embert. Mert a szeretet önkéntes, valódi szeretetre vágyik, ha szabad ezt a kifejezést Istennel kapcsolatban használnom. Hogy Isten mit kockáztatott az ember teremtésével, azt igazán csak a kereszt tövében tudjuk meg, ahol az ember alatti ember kockát vet az emberfia vérző és szenvedő teste alatt annak köntösére. De térjünk most vissza az ősi szöveghez. A nagy kockázaton túl az első, amit világosan meg kell értenünk, hogy Isten akarta az embert. Milyen keserű kegyetlenséggel tudja egy-egy fiatal a szülei szemébe vágni, ha emberi kötelességére figyelmeztetik, hogy ti akartátok, hogy a világra jöjjek. Én nem. Vajon a szülők akarták-e, hogy a világra jöjjenek? Ők sem. És a nagyszülők sem. Azok elődjei sem. Közülük többen ismerhették, s talán idézték is az ősi keleti közmondást. Jó az alvás, a halál még jobb, de legjobb volna meg sem születni. Lehet, hogy sokan így gondolják egy-egy keserű pillanatukban, de egy biztos, Isten akarta az embert. Ezért nem vagyunk nem kívánatos jövevények a Földön, se véletlen biológiai produktum. Azok sem, akiket mi talán kevésbé látunk szívesen ezen a zsugorodó kis bolygón. Minden emberi életnek értelme van. Nincs értelmetlen élet, csak meg nem értett élet van. Milyen megrendítően vall erről a zsoltáros, a 139. zsoltár 15-től 17-ig terjedő verseiben a következőképpen. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. Mert Isten akarta az embert, s mert minden életnek értelme van,
lehet-e ember alattibb az ember, mint amikor lemészárolja embertársát, vagy amikor sorozatosan, tudatosan, kényelme érdekében nem engedi megszületni az életet? De bölcsünk feliratának szövegéből nem csak az tűnik ki, hogy Isten akarta az embert, hanem az is, hogy mi végre akarta. Azt is megtudjuk az ősi szövegből, hogy kik vagyunk, és mi végre vagyunk a földön. Sok rezignált ember teszi fel magának, sőt másnak is a kérdést, ha már vagyok, legalább azt tudnám, ki vagyok, és tulajdonképpen mi végre. Ha megkérdi ki ő, legyen elkészülve, hogy hátborzongatóan sokféle és különböző választ kap rá. Magasabb rendű emlős állat, mondja egy tudós. Maga az Isten, mondja a másik. Shakespeare így vall Lear királyon keresztül. Csak ennyi az ember, nem több. Maxim Gorki Éjjeli menedékhely című művében így ír. Ember, ez gyönyörű, ez büszkén hangzik. Rolf Hochhut a Helytartó című drámában ezt írja. A teremtés koronája az ember, az a disznó. És sorolhatnám. Bölcsünk feliratából megtudjuk, az ember Isten teremtménye. De azt is, hogy ugyanazon a napon, a hatodik teremtési korszakban teremtetett, amikor az állatok. Ekkor áldotta meg Isten az embert és az állatot. Milyen szívesen elfelejtkezünk erről. Mennyivel szívesebben lennénk a teremtés arisztokratái, akiknek különb bölcső illene. Pedig nem kevesebbről beszél itt az ősi szöveg, mint arról, hogy ugyanazok a hormonok keringenek bennük is, mint bennünk. Ugyanúgy nyűszítünk az éhségtől, és koslatunk a másik nem után, mint azok. Arra figyelmeztet bennünket itt a közös hatodik nap, korszak. Nem vagyunk csupán emelkedett szellemi lények, nem illő és nem jó elfelejtkeznünk a közös napról, korszakról és az akkor kapott áldásról, mert sok közös van bennünk. Mint ahogy egyáltalán nem véletlen az sem, hogy Jézus Krisztus, a tökéletes ember, az ember fia, az Isten fia istállóban született. Nem díszlet csupán a mellette kérődző barom, hogyan is sóhajtja a zsoltáros a 36. zsoltár 7. versében? Uram, az embert és barmot te tartod meg. Ugyanakkor ezt olvassuk a 6. teremtési nap korszak szövegében. Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára alkotta, teremtette. Tragikusan eltévedtünk ennek a sornak a megértésében, mert mindig az emberből indultunk ki, következésképpen emberformájúnak gondoljuk, sőt képzeljük az Istent. Így lett belőle nagyszakállas öreg úr, hogy Adit idézzem. Ennek a sornak az igazi értelmét csak akkor közelíthetjük meg, ha Isten lénye felől kíséreljük megérteni az embert. Azaz, van valami az emberben, ami tökéletesen más, mint állati. Lényegében és döntően más. Pontosan ezt teszi emberré, akkor is, ha sok közössége van az állatival is. Van benne valami isteni. Van benne valami, ami belevaló, valami, ami hozzátartozó, és ami mégis kapott sajátosság. Minden hasonlat sántít, ez is,
de nem tudok jobbat. Valahogy úgy van ez, mint egy tévékészülék képernyőjén a kép. Belevaló, hozzátartozó, ezért a képért van az egész készülék, de azt a képet kapja. Szüntelen kapja. De el is ronthatja a készülék a képet, vibráló, elmosódott lehet, sőt, élvezhetetlen, pedig az adás szüntelen jó. Sőt, igen jó. Ahogy ennek a napnak, teremtési napnak a végén olvashatjuk. Hogy tudunk vigyázni egy drága tévékészülékre? Igazgatjuk, állítgatjuk, hogy szép, jó és tiszta legyen a kép. De törődünk-e azzal, hogy ezzel az állatéval oly annyira rokon test képernyőjén, azaz életén tiszta, világos, élvezhető legyen a kép? Jó. Sőt, igen jó. Hiszen az adás a hatodik teremtési nap korszak óta, amióta elhangzott, hogy alkossunk embert képünkre és hasonlatosságunkra, szüntelen igen jó. Ha elmosódott, ha egyre rosszabb minőségű a képünk, a hiba a mi készülékünkben van, nem az adásban, pedig a Teremtő Isten egyszer az idők teljességében fiát, Jézus Krisztust is elküldte, s emberfiának, a tökéletes embernek küldte el, hogy legyen kire ráállni, ráhangolódni. Nem, nem az arcára, alakjára, hanem teljes lényére, azaz életére és igéjére, hogy ismét igen jó lehessen az elmosódott kép és hasonlatosság. Ám az ősi szöveg nem csak arról beszél, hogy kik vagyunk, hanem arról is, mi a dolgunk itt ezen a földön. A dolgunk pedig, milyen büszkén hangzik, uralkodjunk a földön és a természeten. Ám a szövegből és a teljes ígéből mindenütt világosan kitűnik, hogy azért uralkodhatunk, mert mi a Teremtő Isten uralma alatt állunk. Így uralmának csak sáfárai vagyunk, de mert felelni tudunk neki, mint fiak az atyának, felelősek vagyunk ezért az uralkodásért. Ha az ember elfelejtkezik erről a felelősségről, elfelejt vagy nem akar felelni többé Istennek, és magához ragadja a teljes hatalmat, és egyedül akar uralkodni, akkor válik felelőtlenné. Nincs többé, akinek feleljen tetteiért, uralkodásáért. Elért eredménye úgynevezett sikeres hatalom átvétele válik büntetésévé. Így az uralkodásra teremtett, de felelőtlen ember egyszer csak arra ébred, hogy szolgává vált, a természet és az erők rabszolgájává. Végül nem csak azt tudjuk meg bölcsünk feliratából, hogy ki az ember és mi végre él ezen a bolygón, hanem azt is, hogy Isten férfivá és nővé teremtette őket. Azaz társas és házas életre. Erről a 13. fejezetben elmélkedünk majd részletesen. Most pedig áldjuk a Teremtő Istent, aki nem csak megteremtette az embert, hanem azt is megmondta, kik vagyunk, mi végre vagyunk a földön, és hogy tudjuk, honnan és hová is tart az életünk.

Az elmúlt percekben a Szentgellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Isten akarta az embert című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa.

Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, Ébresztő reggeli magazin műsorunk ezzel a végéhez érkezett, de interneten keresztül továbbra is hallgathatnak minket. Szabó Anitát hallották, a mai Ébresztő házigazdáját. Pünkösd vasárnapján a Korintus beliekhez írt első levél, második fejezetének 12. versével búcsúzom. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, és a www.agnusradio.robeblapon interneten keresztül. Ha üzeni szeretnének nekünk, megtehetik az agnus@agnusradio.ro e-mail címen. Áldott pünkösdi ünnepet kívánok minden kedves hallgatónak, békesség Istentől, a viszonthallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
1: Először a Református Egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. Május 24-én pünkösd vasárnap a Farkas utcai templomban 10 órától Fazekas Zsolt hirdeti az igét, délután 6 órától Kis Patrik Attila szolgál. A Györgyfalvi úti templomban 10 órától Kis Patrik Attila hirdeti az igét. A Kétágú templomban 10 órától Székely József szolgál, majd délután 6 órától Batiz Andrea tart Isten tiszteletet. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Batiz Andrea szolgál, a Hidelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban 9 órától Lőrinc Attila hirdeti az igét, 11 órától Kerékgyártó Zsolt szolgál, délután 6 órától pedig Kis Dávid hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Református Gyülekezetben délelőtt 10 órától és délután 6 órától Sevestyén Ákos szolgál. Az Irisztelepi Református templomban 10 órától Farkas László hirdeti az igét. A Kerekdombi templomban 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba szolgál. A Szamosfalvi Református templomban 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart Isten tiszteletet. A Kölesföldi templomban 9 órától Péntek Márton szolgál. A Bulgária templomban 10 órától Barta István, délután 6 órától Simon János hirdeti az igét. A Tóvidéki templomban 10 órától és délután 5 órától Bántó Tamás Szilveszter prédikál. A Törökvágási templomban 10 órától és délután 6 órától Bibza Gábor szolgál. A Kolozsmonostori templomban 10 órától Fehér Attila, délután 6 órától pedig Kacsó Roland hirdeti az igét. Százfenesen 10 órától és délután 6 órától Máté István tart Isten tiszteletet. Kisbácsban 10 órától Olá József, délután 6 órától pedig Olá Mátyás szolgál. Apahidán 11 órától Sikó Csaba prédikál.

Május 25-én pünkösd hétfőn a Farkas utcai református templomban 10 órától Kis Patrik Attila, délután 6 órától Telegdi István szolgál. A Györgyfalvi úti templomban 10 órától Telegdi István hirdeti az igét, a Kétágú templomban 10 órától Pap Ákos, délután 6 órától Székely József szolgál. A Napkelet utcai imaházban 10 órától Székely József hirdeti az igét, a Hidelvei templomban 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János szolgál. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Kis Dávid hirdeti az igét. Az Újalsóvárosi Református templomban 10 órától Füstöstól Beatrix szolgál. Az Irisztelepi templomban 10 órától Farkas László tart istentiszteletet. A Kerekdombi Református templomban 10 órától és délután 6 órától Fazakas Csaba prédikál. A Szamosfalvi Református templomban 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton tart istentiszteletet. A Kölesföldi Református templomban 9 óra 30 perctől Péntek Márton szolgál. A Bulgária telepi templomban 10 órától Simon János, délután 6 órától pedig Barta István hirdeti az igét. A Tóvidéki Református templomban 10 órától Barta István hirdeti az igét, délután 5 órától pedig zenés istentiszteletet tart Lukács Róbert. A Törökvágási Református templomban 10 órától Bibza Gábor hirdeti az igét, délután 6 órától pedig Nagy Eszter prédikál. A Kolozsmonostori templomban 10 órától és délután 6 órától Kacsó Roland hirdeti az igét. A Százfenesi Református templomban 10 órától és délután 6 órától Máté István szolgál. A Kisbácsi Református templomban 10 órától Olá Mátyás szolgál. Az Apahidai Református templomban pedig 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

A következőkben a római katolikus egyház szentmiséjének rendjét ismertetem. Május 24-én pünkösd vasárnap a Szent Mihály templomban 11 órától szentmisét celebrál László Attila főesperes, 18 órától pedig a főtéri plébánia papjai celebrálnak szentmisét. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Círják Ottó tart misét, 9 óra 30 perctől pedig román nyelvű misét tart Popeszk Mihajica Krisztián. 10 óra 45 perctől olasz nyelvű szentmise lesz, amit a jezsuita szerzetes papok celebrálnak. 19 órától egyetemisták miséje lesz, amit Böszörményi Géza tart. A Ferencrendi templomban 9 órától és 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak szentmisét. A Szent Péter és Pál templomban 10 óra 30 perctől Ferenc Antal tart szentmisét. A fájdalmas Szűzanya monostor úti templomban 9 órától Székely Dénes celebrál szentmisét. A kolozsmonostori nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban 9 órától és 10 óra 30 perctől Vizi Zakariás tart szentmisét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Kovács Árpád tart misét. A Szent József templomban az Íris telepen 11 óra 30 perctől a főtéri plébánia papjai szolgálnak. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor celebrál szentmisét. A Szent Kamil otthonban 12 óra 30 perctől Kovács Árpád szolgál. A Minden Szentek templomban Kajánton 13 óra 15 perctől Ferenc Antal szolgál. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától lesz vasárnap előesti szentmise, amit Ferenc Antal celebrál. Május 25-én pünköst hétfőn a Szent Mihály templomban 8 és 18 órától lesz szentmise. A Szent Háromság piarista templomban 9 óra 30 perctől román nyelvű mise lesz, valamint 19 órától magyar nyelvű szentmise lesz. A Ferencrendi templomban délután 6 órától lesz szentmise, a fájdalmas Szűzanya monostori úti templomban 9 órától. A kolozsmonostori nagyboldogasszony apátsági kávária templomban délután 5 órától lesz szentmise, a Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban pedig 10 óra 30 perctől lesz szentmise.

A következőkben az unitárius egyház Isten tiszteleteinek rendjét ismertetem. Május 24-én pünkösdvasárnap a belvárosi templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt szolgál. Úrvacsorai ágendát mond Jobágy Júlia. Az Irisztelepi Unitárius Egyház községben 11 órától prédikál és úrvacsorai ágendát mond Mezei Csaba. A monostori gyülekezetben 11 órától prédikál és úrvacsorai ágendát mond Rüsz Fogarasi Tibor.

0: yes, yes, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you. Thank you. Thank you, everybody together, always. Yes. Sziasztok, köszi, hogy itt voltatok, hello.
1: Gyógyegér.
0: Nem, hogy azt mondta, hogy letörled, amiket most rámondtam. Annyira jó, kimegyek meghallgatni.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 24-én, pünkösd vasárnap az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt szerte a világon mindenhol. Az apostolok cselekedeteli első fejezetének 8. verse. Ezzel az igével köszöntöm Önöket ezen a szép napfényes ünnepnapon.

Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő 3 órában. Az első órában istentiszteletet hallhatnak, amit ma rögzítettünk a Bulgária telepi református templomban. A második órában a pünkösdi határtalant hallhatják, ami a Kárpát-medencei református rádió közös műsora. A harmadik órában zenélő köntös komoly zenei rovatunkat sugározzuk Nagy Ibolya szerkesztésében. Ezzel várom önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most az istentisztelet következik, amit ma rögzítettünk a Bulgária telepi református templomban. Igét hirdett Barta István lelkipásztor. A felvételt Barabás Ábel kollégán készítette.

Thank you.

imádkozzunk, testvérek! A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson e jelenvaló és gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek nevére térjen dicsőség örökkön örökké. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, vendégeinket, mindazokat, akik ezen a kettős ünnepen, egyfelől pünkösd ünnepére, konfirmációs ünnepre összegyülekeztünk. Itt a gyülekezetben egymásnak úgy szoktunk köszönni, akár ünnepkor is, hogy kezet fogunk egymással, odafordulunk egymáshoz. Erre hívlak benneteket, gyertek, így kezdjük együttlétünket. A 245. énekünket keressük ki, annak egyetlen verszakát énekeljük, 245. énekünket, e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében.

Hallgassuk meg Istennek igéjét, akinél Biblia van, bátran kikeresheti a Mózes első könyve, 11. fejezetéből, 1-től 9-ig terjedő ige

0: Az elmúlt percekben az Ararat Worship énekelt. A következőkben a pünkösdi határtalan válogatást hallhatják, ami a Kárpát-medencei Református Rádió közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunk a határtalan ünnepi kiadását hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe.
2: Azt is szokták mondani, hogy ugye a Bábel tornyánál Isten összezavarta a nyelveket, és ennek a megoldás az pünköskor történik, amikor egy nyelvet kezd el beszélni az ember. Is a lélek nyelvét. Tehát valójában nem különbözünk egymástól, még ha különböző nyelvet is beszélünk, vagy kultúrában vagyunk, mert Istennek megvan a hatalma rá, hogy megszüntesse ezeket a korlátokat.
1: Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel arról beszélgetünk, hogy ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep.
3: Nagyon nehéz a kérdés összességében, teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva, Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak.
1: Pünkösdi beszélgetés Adorjáni Zoltán teológiai professzorral.
4: Mi

0: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval ők jobbak, mint az átlag egyház, és akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az új szövetségben is, olvasok az apostolok cselekedetében is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezik a keresztény világ. A következő percekben Dávid Árpád a mezőgecsei, tiszacsomai és nagybaktai református gyülekezetek lelkipásztorának ünnepi gondolatait hallhatják.
2: Mennyben menetel ünnepe után elérkezik a pünkösd. Mit is ünneplünk ilyenkor?
3: Pünkösd az Szentlélek kitöltetésének az ünnepe. És érdekes, amikor Jézus felkészíti a tanítványait erre az eseményre, hogy azt mondja, hogy maradjatok együtt, és röviden így készíti fel őket, hogy vesztek erőt. És azóta is én úgy látom, hogy az egyháznak az ereje az a Szentlélek. Olyan, mint a motor, vagy az üzemanyag az autóban, hogy kell valami, ami hajtja. És az egyháznak a megmaradása és a Szentléleknek a munkája is. Olyan sokszor ez egy olyan háttérbe szorított esemény, ünnep, mert hát karácsonnyal, a szeretet ünnepe, Jézus születése, vagy éppen még a húsvét, ahol a Krisztus feltámadásával kapcsolatban megjelennek az ünnepi események, és a pünkösd oda a végére szorul az ünnepi körnek, pedig úgy is szokták nevezni, hogy az egyháznak a születésnapja. Tehát ha az egyházra gondolunk, akkor nem lehet Szentlélek nélkül az egyházra gondolni.
2: Akkor lényegében az egyház születésének is a napja. Hogyan fejteni ezt ki bővebben?
3: Ugye mindenkinek van születésnapja, és az egyháznak is van. És amikor elindul az egyház, ami hát egy csoda, hogy a tanítványok valóban várják azt, amit Jézus mondott, akkor az egyház valójában nem épület, nem valamilyen terület, hanem az egyház az egy közösség lesz. És a közösségbe gondoljunk bele, hogy igazából a 12 tanítványnak is nehéz volt azért egy irányba indulni, meg engedelmeskedni, ott volt Jézus, és aztán amikor Jézus felmegy a mennybe, akkor a tanítványok ott maradnak vezetőnél. Jézus azt is mondja nekik még, amikor velük van, hogy hát vigasztaló Szentlélek, vagy pártfogó. Tehát valaki, aki mellettünk áll, amikor senki nem áll mellettünk, és a pártunkat fogja. Amikor szomorúak vagyunk, akkor meg megvigasztal. És ez is a Szentléleknek egy különleges tulajdonsága, vagy adottsága, hogy nem kell szomorúnak lennünk, akár Jézus eltávozása miatt a tanítványunknak, akár a saját életünk szomorú eseményei miatt, hiszen van valaki, aki azért jött el, hogy bennünket megvigasztaljon. És Jézus azt mondja, hogy a Szentléleknek megvan hozzá a képessége, mivel egyenlőképpen örök Isten, hozzá hasonlóan is az Atyához, ezért a Szentlélek el tudja végezni azt a munkát, amit senki más nem tud, hogy belülről, a szívünk felől kezd el vigasztalni, és nem kívülről.
2: A bibliai tanítás hogyan írja le az első pünkösd ünnepét?
3: Az első pünkösd ünnepén a tanítványok együtt voltak a szobában, a felső szobában. Valószínűleg ez ugyanaz a hely volt, ahol nekik a szállásuk volt, és egyszer csak egy nagy szélrohamhoz hasonló zugás hallatszik, és én úgy gondolom, hogy Isten azt szerette volna, hogy valamilyen módon látható legyen a Szentlélek. Tehát a láthatatlan mennyei erő az pünköskor láthatóvá válik, és ez az egyik jele, hogy a nagy szélzugás, ugye a léleknek a jele, ahogyan az Ószövetségben is többször ábrázolták, az megjelenik az Új Szövetségben is, és az Isten lelke, úgymond irányíthatatlan emberileg, tehát Jézus azt mondja, hogy az újjászületés is ilyen, hogy irányíthatatlan, mert felülről jön, és úgy van, mint a szél, nem tudjuk, hogy honnan jön és hová megy, tehát a csoda az, hogy az ember irányítása fölött van, aztán megjelennek a kettős tüzes lángnyelvek, a tanítványok feje felett, megint a léleknek a tüze, ami egyszerre tisztít, egyszerre éget, egyszerre jelenik meg az erő mögötte, és ugye a félelem is. És megjelenik egy harmadik csoda is, amikor kimennek bizonyságot tenni Jézusról a nép közé, akik az ünnepre jöttek fel, és mindenki érti őket a saját anyanyelvén. Tehát sokan úgy képzelik ezt, hogy hát valamilyen különleges nyelven beszéltek, de nem ezen van a hangsúly, hanem azon, hogy megértették mások is a Krisztusról szóló evangéliumot. És Péternek ott van a prédikációja, amit azt mondják, azóta se tudott senki sem megismételni, hogy Péter prédikációra 3000 ember egyszerre megtér, hogy milyen csodálatos dolog ez, pedig Péter elmondja csak az eseményeket. Tehát semmi különleges nincs a prédikációjában, mégis szíven érinti, szíven találja ezeket az embereket, akik hallgatják, és tulajdonképpen a 3000 ember, akik az akkori világ minden tájáról összejöttek, és részt akartak venni ezen az alkalmon, ezek majd hazamennek, és viszik tovább az örömhírt. Tehát az első gyülekezet valójában egy olyan közösség, amely majd szétmegy szerte a világba, és beszél, bizonyságot tesz Jézus Krisztusról.
2: Mit üzen a mai embernek pünkösd ünnepe?
3: Azt is szokták mondani, hogy ugye a Bábel tornyánál Isten összezavarta a nyelveket, és ennek a megoldás az pünköskor történik, amikor egy nyelvet kezd el beszélni az emberiség, a lélek nyelvét. Tehát valójában nem különbözünk egymástól, még ha különböző nyelvet is beszélünk, vagy kultúrában vagyunk, mert Istennek megvan a hatalma rá, hogy megszüntesse ezeket a korlátokat, amit a nyelvi korlátok jelentenek, és a lélek által megérthetjük egymást, de ami legfontosabb, megérthetjük Isten akaratát is. Ezért jött a Szentlélek.
1: Az elmúlt percekben Dávid Árpád a mezőgecsei, tiszacsomai és nagybaktai református gyülekezetek lelkipásztorának pünkösd ünnepi gondolatait hallhatták. Az anyaország. Pap Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel arról beszélgetünk a következő percekben, hogy ki is a Szentlélek, aki köré fonódik a pünkösdi ünnep. Isten inspiráló lelke, egy erő, vagy csak egy jelkép? A riporter Hegedűs Márk.
4: Egy utcariportból szeretnék kezdésként idézni önnek néhány gondolatot. Ez ugye úgy készül, hogy az utcán megállítanak riporterek embereket, és megkérdezik tőlük, hogy mi a pünkösd, mi a Szentlélek, és hagy mondjak két választ, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondol ezekről. Az egyiket egyébként egy református lelkész mondta, ez csak úgy derül ki ebből a riportból, hogy én megismertem őt, de nem tüntetik föl a riportban, hogy ő egy református lelkész, és ő azt mondja, hogy a Szentlélek szerint az életerő, és egy másik járókelő pedig azt mondja, hogy a Szentlélek az, aki segít a mindennapokban. Mit gondol ezekről a fogalmazásokról? Mi a Szentlélek?
5: Pontosabban kicsoda a Szentlélek, mert teológiailag a kérdésfeltevés arról szól, hogy kicsoda a Szentlélek. Nagyon nehéz a kérdés összességében teológiailag is, hiszen a teremtésnél azt olvassuk, hogy Isten lelke ott lebegett a vizek fölött, tehát mint egy a teremtés előttől fogva Istenhez tartozik az, hogy ő lélek, és az Ószövetségben is sokszor olvassuk azt, hogy Isten nem olyan anyagba zárható bálvány, amit az ember farag, alakít, hanem Isten lélek. Ez azt jelenti, hogy nincs anyaghoz kötve, hogy ő fölötte van mindenféle anyagnak, mindenféle teremtett dolognak. Isten lelke az, aki közöttünk munkálkodik, aki éltet bennünket, aki megújít bennünket, akiről nagyon sokféle jelképpel beszélünk, hogy egyszerre lehet tűz, és egyszerre lehet szél, és egyszerre lehet bennünket megelevenítő áldó eső is. Tehát Istennek a végtelen titkát jelenti a Szentlélek, hogyha nagyon nem annyira egyszerűen kellene megfogalmazni.
4: És az, hogy a Szentlélek erő, arról mit gondol?
5: Ez egy biblikus kép. Nyilván, hogy Isten akarata, Isten ereje fejeződik ki ebben, hiszen a széllel kapcsolatban, ami szintén a Szentléleknek az egyik képe, vagy a Szentlélekre alkalmazott egyik kép, mi magunk is tapasztaljuk, hogy a szél vagy a szellő az lehet éltető, megelevenítő, hőségben fölfrissítő valóság, de ugyanúgy tudjuk, hogy ez a megfoghatatlan valóság, amit szélnek nevezünk, háztetőket és mindent egyszerűen lerombolhat. Tehát ez a kép, ez nagyszerű, hogy szél. Maga János evangéliuma is használja ezt a képet, amikor Jézus és Nikodémus beszélget, hogy a szél odafúj, hova akar, és a Szentlélek kvázi megfoghatatlanság azt is jelenti, hogy az embernek nincs az Isten léte fölött hatalma, hanem az Isten szent lelke ott fúj, azt végzi el, ahol és amit akar.
4: A Szentlélek ezek szerint szuverén?
5: Mint ahogy Isten is szuverén. terén. Tehát nyilvánvalóan, hogy a Szent Háromság titkára gondolunk, akkor a Szentlélek az Isten akaratát végzi el itt közöttünk. Jézus azt mondja a búcsú beszédében, amikor a tanítványoktól búcsúzik a János evangéliumában, hogy egyrészt a Szentlélek megtanít bennünket, emlékeztet bennünket arra, amit ő mondott, és elvezet a teljes igazságra. Nem elvezet messzire, hanem az Isten igazsághoz vezet el bennünket. Tehát mint egy Isten akaratát végzi el, jeleníti meg a Szentlélek ebben a világban.
4: A szuverenitást azért is feszegettem, hogy azt a kérdést is fel tudjam tenni, hogy a Szentlélek mit gondol, csak a hívő közösségekben végzi el a munkáját, vagy a szuverenitásából fakadóan bárhol hathat az ereje is, rendezheti a dolgokat, és adhatja az erejét?
5: A Szentlélekben az a csodálatos, hogy nincs az egyház határaihoz kötve, vagy a hívő közösségekhez kötve. Tehát, hogyha csak az egyházhoz, a gyülekezetekhez lenne kötve, akkor az már Isten hatalmának a korlátozását jelenteni. Azonban azt is látjuk, hogy Isten kifürkészhetetlen módon működik az ő lelke által, tehát ez a csoda, amire nekünk mindig rá kell csodálkozni az egyházban is. Nagyszerű az, hogy Isten inspiráló lelke, Isten bennünket motiváló, bűnbánatra indító, örvendezésre indító, nagyon mélyen működő lelke, az az egyházban is működik, de hát az egyházon kívül is, hiszen a Szentlélek azt tesz, amit akar, Isten akaratából nyilván, tehát a Szent Háromság titkán belül, és nem lehet kötni ahhoz, hogy csak ettől eddig 15 négyzetméteren dolgozik.
4: Bizonyára vannak olyanok, akár most a beszélgetést hallgatók között is, akik azt mondják, hogy mindez, amiről mi most beszélünk, ez olyan, mintha mondjuk a véletlen szinonimájaként beszélnék a Szentlélekről, szuverén, bármi megtörténhet, bármiben segíthet, akár olyan, mintha véletlenül megtörténhetnének dolgok.
5: A hitnek a fölismerése az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem véletlen, és nem valami, vagy nem erőknek az összejátszása, vagy személytelen erőknek az összejátszása, amit mi a Szentlélek munkájának tulajdonítunk. Tehát a hívő ember életében is van olyan, hogy történnek események, amiket nem biztos, hogy abban a pillanatban azonosítani tudunk, hanem majd, amikor megértjük, hogy ezek nagy folyamatoknak a részei, akkor döbben rá és csodálkozik rá az ember arra, hogy Isten titkos akarata működik ott is, amikor ő még nem tudta. Sok keresztény embernek az életében nyilvánvalóvá lett az, hogy a megtérése, vagy a Krisztushoz térése, vagy az egyházhoz való csatlakozása előtt már akár éveken, évtizedeken keresztül olyan motivumok, olyan inspirációk érték az életében, amit utólag tud azonosítani. Nyilvánvalóan hogyha csak a teremtésről beszélünk, vagy a világ keletkezéséről, annak is lehetséges sokféle magyarázata is. Lehet, hogy ezek össze is függnek egymással. Ez, ami számunkra az, hogy a Szentlélek munkálkodik, ez a hit fölismerése és a hit válasza, hogy ezt mi örömmel valljuk, hogy az Isten szent lelke munkálkodik mindig, mindenhol és mindenkiben, ahol ő akar, ahogy ő akarja.
4: Mindig, mindenhol az is következik, hogy értelemszerűen ma is munkálkodik a Szentlélek?
5: Ez a mi nagy reménységünk, és a mi nagy hitünk, hogy a Szentlélek szintén nincs idői korlátok közé sem kötve. Az egy másik dolog, hogy az ember, az emberiség, vagy a közösség mikor ismeri ezt föl, hogy ismeri föl. De hát van egyház Magyarországon, a Kárpát-medencében, a világon, és nem vagyunk egyedül ebben a hitben, mert a Szentlélek köt bennünket össze, és az a hit, amit mi megvallunk a keresztjén, hit köt bennünket össze, tehát amikor kételjeink vannak, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sok millióan vannak a világon, akik ugyanerre a fölismerésre jutottak, és a mi hitünk szerint ezt a felismerést az igazságra vezető lélek adja meg.
4: Tud mondani a saját életéből, a munkahelyéről, az egyházból, vagy akár a világból olyan példát, ami úgy érzi, hogy a Szentlélek munkája, ereje indította el azt a történés dolgot, eseményt.
5: Egyetemi oktatóként, aki a jövő nemzedékét képzi, akár lelkipásztorok, vallástanárok és hittanoktatók vonatkozásában, látjuk azt a, szabad így mondani, formálódást, ami a hallgatóinkban végbe megy. Ez nem föltétlenül csak az oktatóknak, az egyetemnek, vagy az iskolának a dolga, hanem látjuk azt, hogy a tudományokban való elmélyedés, a szakmai fogások megtanulásán túl formálódnak ezek a személyiségek, hogy a hit erősödik, hogy szinte átalakulnak ezek a fiatalok ez az egyik, ami számomra azt is mutatja, hogy hiába mi emberi erőlködésünk, hogyha ott nincs valaki több, valami nagyobb, akit az oktató, a hallgató, a közösség megvalhat, de ugyanúgy a gyülekezetekben, hogyha látjuk, akkor szintén ezt lehet mondani, hogy egyrészt az, hogy valakiben följön az a vágy, az az érdeklődés, hogy ő a Krisztus útján akar lenni. Ez már a Szentléleknek a munkája. Lelkipásztori tapasztalatomból eszembe jut egy olyan történés, hogy egyszer egy késő délutáni órán már majdnem sötétedett, egy fiatal ember bejött a lelkészhivatalba. És nem igazán lehetett tudni, hogy mit akar. És elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés egy óra szájig tartott, kiderült, hogy neki vannak kérdései, amit nem tud megfogalmazni, de a kérdéseknek a lényeg az volt, amikor megértettem, hogy ő valahogy akar ide ebbe a közösségbe tartozni. A családja református volt, erről hallott, de őt nem így nevelték, elteltek évek, tehát már 30 fölött volt ez a fiatal ember, és az életét szerette volna lembe tenni. Mi ez, hogyha nem valamilyen isteni munkálkodás, hogy ő benne ez a vágy megfogalmazódott, és utána konfirmált, egyházi esküvője volt, gyermekét kereszteltem. Ezek mind-mind az én számomra az Isten szent lelkének a munkái, mert ő neki senki nem mondta, hogy menj be a református lelkész hivatalba, hanem érzett valami megfoghatatlan vágyat, valahova tartozni akart, és az életét rendbe akarta tenni. Mert az ember élethez hozzátartozik az, hogy nem csak fizikai valóságunk van, nem csak testi valóságunk van, hanem az emberben van valamiféle lélek, tartalom, mi az, hogy reménység, ez is borzasztó nehéz gondolat, hiszen a mai világban, amikor adunk, veszünk, be van árvazva minden, a reménység az egyik legmegfoghatatlanabb dolog, de hogyha nincs reménység, az emberi élet is valahol szegényebb. És ezeket látom én, hogy az Isten szent lelke csöndben és töretlenül munkálkodik, és vannak a történelemben olyan idők, amikor vihar formában és tűz formájában tisztít meg bennünket.
4: Mindebből, amit mond, lenne mit ünnepelnünk pünköstkor, de pünkösdi ünnepekre gondolok, akkor azért általában az az érzés fog el, hogy nincs ünnepi hangulat. Nem úgy, mint húsvétkor, nem úgy, mint karácsonykor, pedig ez a három ilyen kiemelkedő keresztény ünnep. Miért lehet ez így ön szerint?
5: Ennek több oka lehet, talán a legegyértelműbb oka az, hogy még a karácsonynak és a húsvétnak vannak olyan megfogható szimbólumai, vagy olyan megfogható üzenetei, mint amit a betlehemi jászolban látunk. És ráadásul az ünnep általában az, amit el lehet adni, mármint nem teológiai értelemben, tehát lehet látni azt, hogy például a karácsonyi előkészületek minden évben korábban kezdődnek. Tehát már október elején elkezdődik a karácsonyi díszítés, mindenféle karácsonyi trendekről hallunk, karácsonyi rendezvények vannak már adventben is, stb. A húsvét is valami hasonló, és figyeljük meg, hogyha népszokásainkat nézzük, a betlehemezést vagy a locsolkodást és ennek meg annyi más részét, a karácsony és a húsvét az annyiból talán könnyebben kezelhető, még hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy egy gyermeknek a születése, amely átvitt értelemben a családnak, a szeretetnek, az összetartozásnak az ünnepe, egy évvégi hangulat van hozzá, amikor az emberek elmennek szabadságra, évente egyszer olyanok találkoznak, akik nem szoktak, és a húsvét is valami hasonló, hiszen hozzá kapcsolódik a tavasznak, a virágoknak, a természet újjászületésének a gondolata, és még hogyha nem is biztos, hogy a Krisztus feltámadása kézzel fogható, de azt el lehet mondani, hogy valakit megöltek, Jeruzsálemben keresztre feszítettek, eltemettek, és egy új élet kezdődött. Pünkösd viszont egyrészt talán a húsvéthoz való közelség miatt is, másrészt pont abból a tartalomból, hogy a szent lelket hogyan lehet anyagba önteni. Pont ez a lényeg, hogy a Szentlélek nem kiábrázolható egy betlehemi jászol, vagy egy Jeruzsálemben lévő sír képében, vagy egy golgotai kereszttel, hanem legfőjebb mondjuk a lángnyelveket lehet ábrázolni bizonyos festményeken, vagy vannak olyan országok, ahol pünköstkor a templom kupolájáról vörös rozsaszirmokat szórnak be a templombe, ez főleg Olaszországban szokás. Nagyon nehéz megfogni azt, aki a Szentlélek, és mondom, hogy több oka lehet ennek, hogy a pünkösd egy picit margóra került. Többek között az is, hogy húsvét után 50 nappal van, a vízkeresztnek is az a problémája, hogy karácsonyhoz túl közel van. Ennek megvan az ünneptörténeti magyarázata, hogy az ünnepköröket nézzük, a fő ünnepek mellett mindig van egy második csúcspont, karácsony és a vízkereszt, húsvét és a pünkösd. Ennek megvan a maga teológiai logikája, és az átlagember számára mit kezdjünk a Szentlélekkel, az egyház megalapítása. És a pünkösd azért nagyszerű ünnep, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a jelen, amiben élünk, az egyház jelene kezdődik el pünköstkör. Tehát igazából, amit ünneplünk, az amik vagyunk az Isten szent lelke által, ez az egyház folyamatosságának az ünnepe is a hívő ember számára, a gyülekezetek, az egyházak számára. Tehát a pünkösd az, ami a húsvét titkát megerősíti, megpecsétli, hiszen Jézus megígérte a búcsú beszédében, hogy elküldi a vigasztalót, aki megtanít bennünket, aki elvezet a teljes igazságra. És ugye megnézzük Péternek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az ige hirdetését, akkor azt látjuk, hogy ő arról beszél, ami húsvétkor történt. A mi számunkra a pünkös története az az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első néhány verse, amikor összegyűlnek Jeruzsálem, ott hirtelen lesz valamilyen szélvihar, meg valami csodálatos jelenés, a szent lelket, mint egy szétoszló lágnyeveket látják az apostolok fején, és utána egymást kérdezgetik, hogy mi lesz, viszont csattanója a történetnek utána kezdődik, hogy Péter kiáll és elmondja, hogy kicsoda ez a Szentlélek, és arról beszél, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten feltámasztotta, és utána jön az a felszólítás, hogy térjetek meg, megtérnek, és folytatólagosan leírja, hogy a gyülekezetben összegyűlnek az apostoli tanításra, összegyűlnek a kenyér megtörésére és az imádkozásra. Tehát a pünkösd egy picit olyan, mint egy kettős pont lenne egy mondatban, hogy rólunk van szó most már, beteljesítve a teljes üttörténetet, az a jelen, amiben élünk, az egyháznak az a valóság, az kezdődött. Tehát igazából nincs benne az a pontszerűség is, hogy valamikor a betlehemi éjszakában Jézus megszületett, valamikor Krisztus után a harmadik évtizedben történtek ott események, Poncius Pilátus, meg zsidók, meg tagadók, meg keresztrefeszítés, hanem gyakorlatilag azért nehéz ünnep az én véleményem szerint a pünköst, mert magunkra kell nézni. Tehát rólunk szól, mi vagyunk, akik az egyháznak a tagjai vagyunk, és mint egy hatalmas folytonosságban élünk tovább, és ezt a folytonosságot az Isten szent lelke biztosítja.
4: Nem véletlenül pont ezek miatt, amit mond is, az egyház születésnapjának is szokták pünkösdöt mondani, de mindebből, amit mond, nekem az a kérdés következik, hogy nincs mit ünnepelnünk, ha magunkra nézünk?
5: Hát ez döntse el mindenki magában, ha szabad ilyen talányos választ adni. Látjuk azt, hogy gondokkal küzdünk. Nekem mindig az a kérdésem, hogy melyik volt az a korszak az egyház életében, amikor minden szép volt és csodálatos. Sokszor érzem azt az egyházi közbeszédben, hogy ott a pünkösdi történet körül, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, hogy minden szép volt, minden jó volt, az apostolok körbejártak, hirtelen mindenki megtért, de a Biblia nem szól az egyháznak a további történetéről. Ott van egy hatalmas kezdet, és utána mi ebben benne vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem lesznek nyomorúságaink, kísértéseink, és nem lesznek tagadók, és nem lesz probléma, és az ember elkényelmesedik, hogyha végig gondoljuk csak a 20. századi történelmünket, azért a legnyomorúságosabb időkben érezték meg az emberek azt a valóságot, hogy itt már az ember nem tud mit tenni, nem az Istenre kell ráhagyatkozni, hogyha a II. Világháború utáni ébredést nézzük, hogyha a rendszerváltás utáni átalakulást nézzük, tehát vannak periódusok, amikor úgy tűnik, hogy jobb, amiben élünk, de a Szentlélek megtanít bennünket arra kitartásra, hogy a kevésen is hűnek kell lenni, és a hit mellett, az igazság mellett, az Isten igéje mellett, teljesen mindegy, hogy milyen korszak van nekünk, hűségesen ki kell állni. Talán a határon túli magyar közösségekben látjuk azt, hogy ott az egyház az egyszerre valahol a nemzetnek, a nyelvnek, az összetartásnak a hely az anyaországban, vagy ahol úgynevezett többségi társadalomban élünk mi keresztjének, egy kicsit elsikkadnak az értékeink, tehát a ragaszkodásunk is, és egy költői kérdés, akár lelkipásztori kérdés is, hogy Istennek mindig nyomorúságot kell ránk hozni, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy ő megsegít bennünket, tehát hogy elkényelmesedünk, és az a tükör, amit az Isten szent lelke tart elénk, hát valljuk be, hogy sok esetben nem biztos, hogy túlságosan szép, de amikor tükörben nézünk, vagy önvizsgálatot tartunk, akkor azt is látjuk, hogy miben kell esetleg megváltozni, mert megint Jézusra szeretnék utalni a búcsú beszédekben, amikor a lelket ígéri, azt mondja, hogy a Szentlélek a leleplező hatalom. Tehát ez is benne van pontosan a szuverenitásából, hogy én nem mondhatom meg a léleknek, hogy ő mit csináljon. Vigasztal, épít, bátorít, de lehet, hogy éppen elvesz tőlünk valamit, megráz, átfúj rajtunk, vagy éppen leleplez, és valahol a keresztény embernek is a bűnei, a nyomorúsága, a fogyatkozásai, és az egyháznak is sokszor a gyengeségeire rámutat, és ezért nagyon nehéz, mert az ember nem szeret esetleg belenézni abba a valóságba, amiben van.
1: Az elmúlt percekben Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel beszélgettünk. Erdély. A pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. A készülődés jegyében Adorjáni Zoltán nyugalmazott teológiai professzort kérdeztük az ünnep mai jelentőségéről, valamint arról, hogyan találhatjuk meg a lelki békét napjaink kihívásokkal teli világában. A riporter Szecsődi Árpád.
6: Szeretettel köszöntöm Adorjáni Zoltán teológiai tanát. Pünkösdről fogunk beszélgetni. A pünkösd gyakran tiszta újszövetségi eseményként kezeljük, pedig a gyökerei mélyen az Ószövetségbe nyúlnak vissza. Hogyan nyúlnak vissza az Ószövetségbe?
0: Mielőtt elkezdenék választ adni a kérdésre, szeretettel köszöntöm a pünkösd ünnep előtt álló, illetve a pünkösd ünnepére készülődő hallgatóinkat, és szeretném kiegészíteni azt, amit rólam mondott, hogy teológiai tanár vagyok ugyan, illetve voltam nyugalmazott teológiai tanár vagyok. Valahogy, és ezt talán mindenki észrevette, hogy a pünkös ünnepe valamelyest háttérbe szorul. Tehát az, hogy Jézus Krisztus megszületett, az nagy ünnep, a bibliai szóval sátoros ünnep, ezek a nagy ünnepek, akkor az, hogy földi szolgálatát elvégezte, meghalt, feltámadott. Ezeket mind nagy ünnepként említjük fel, illetve meg is tartjuk. A pünkösdhöz kevesebb népi szokás is. Vannak azért népi szokások, de kevesebb kapcsolódik a húsvéthoz, illetve a karácsonyhoz képest. Hát ezt a mi ünnepünket szokásos úgy megnevezni, hogy ténylegesen újszövetségi ünnep számunkra, de főleg abból a szempontból, hogy mi úgy tekintünk rá, hogy ez az egyháznak a születése napja. Ezt ünnepeljük. És tényleg ebben van igazság. Persze sokkal több mindenről van szó, mert arról is szól a pünkösd, hogy Isten megújítja, megerősíti az ő szövetségét. Számtalan helyen Mózes esetében Ábrahámmal és sok próféta elhívott személy, Szentlélek által megszólított személy esetében az az ígéret hangzik el, ne félj, mert én veled vagyok. A heidelbergi kátévből is tudjuk azt, hogy Szentlélekével Noa a mennyekbe felment. Szentlélek által szüntelenül és ígéje által a kettőt mindig össze kell kapcsolni, mert a Szentlélek sohasem mond olyasmit, ami ellentétben álljon a Szentírással. Tehát, hogy mit mond a Szentlélek, azt mindig az íráson keresztül kell leellenőriznünk, mert talán olyan gondolataink is származhatnak, amelyeket mi úgy gondoljunk, hogy Istentől van, de ha összevetjük a Biblia tanításával, akkor lehet, hogy az nem feltétlenül az, amitnek mi gondoljuk. Tehát Isten megerősíti az ő szövetségét, a Szentlélek által, hogy létrehozzon egy új népet, az ő új szövetségi egyházát, amelynek feladatot ad. És ezzel teljesedik be tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a váltságműve. Nem csak arról szól az ünnep, hogy valami történt, hanem minket is felkészít a lélek által, de ugyanakkor segít is, hogy a mi küldetésünket beteljesítsük, és talán ezzel a lehető legtöbbet elmondtuk már dióhelyben a pünkösről.
6: Na most, ugye hát ismerjük, hogy különböző egyházak, különböző gyülekezetek, különböző liturgiák vannak, különbözőképpen élik meg a pünkösdőt, és hát vannak egyesek, akik azt mondják, hogy hát ez a legfontosabb ünnep számukra, és hát ott nagyon érdekes vagy furcsa dolgok történnek, mint például a Szentlélek nevében gyógyítás, a Szentlélek nevében profétálás, a Szentlélek nevében nyelveken szólalás. Hát nálunk reformátusoknál ez hogyan nyilvánul meg, vagy hogyan van ez jelen? Jelen van-e ez?
0: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. Ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval, ők jobbak, mint az átlag egyház, És akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az Új Szövetségben is, olvasunk az apostolok cselekedetében is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen egy külső ember számára. Azt mondta, hogy nálatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de ha olyanok vannak a gyülekezetben, és ráadásul jönnek be emberek kiváltságból, vagy éreklődnek a kereszténységére, ha meghallják, hogy ti így érthetetlenül ott kiabáltok, akkor ezzel eléjesztitek. Summa summarum azt mondja, én a gyülekezetben inkább gyakoroljátok a magános állítatótok alatt, de amikor gyülekezetben vagyunk, én inkább akarok két szót ételmesen mondani, mint olyasmit tenni, ami érthetetlen, ráadásul, akik nem tudják hova tenni ezt a dolgot, azokat elriasztom. És akkor a későbbiekben az egyház, és nyilván Pál apostolnak a tanítása alatt arra állt rá, hogy olyan karizmákra kell nekünk törekednünk, amelyekkel direkte építjük a gyülekezetet. És akkor Korintusban is hát nagyon ilyen divatos volt a nyelveket szólás, és azzal bizonyították, hogy na én most már ilyen jó keresztény vagyok. És akkor a Korintusi Levél 12. fejezetben beszél a lelki adományokról, meg a nyelveken szólásról, 13. fejezetben a szeretet Jézusát mondja el, azzal kezdi meg, és most egy kiváltképpen van egy különleges módját az Isten szolgálatának, meg a hívő életnek ajánlom nektek, és akkor azt mondja, hogy van egy karizma, amit ti elfelejtettetek. Ez is kegyelmének az ajándéka, hogy a szeretetet gyakorolni. És az egyház, a történelmi egyház, az óegyház is, aztán a középkori és reformáció egyházai, a történelmi egyházak, nagy történelmi egyházak ezen a vonalon haladtak, mind a mai napig, mi is reformátusok, hogy az ige hirdetés, az Isten tisztelet az olyan legyen, hogy mindenki számára legyen érthető, és azon kívül a történelem azt is mutatja, hogy amikor ezeket a jelenségeket, hogy valamivel megmutatjuk, hogy mi talán intenzívebben éljük meg a kereszténységet, valami külön szokáshoz kapcsoljuk azt, hogy mi az igazi kereszténység, ez mindig szakadáshoz vezetett. Holott az léleknek az adományai a szolgálatra vannak, hogy együtt tudjunk ünnepelni, és mit mondjak, visszatérve az Ószövetségre, ott van a Bábel története. Hát az ember, milyen bűnös ember, nagyra vágyó. Hát ez történt, gyertek, építsünk egy nagy tornyot, az egékig érjen. De ez különben az elhatározásuk Isten akarata elleni, mert azt mondja, hogy szaporodjatok, sőt, töltsétek be a földet, ezek nem akarnak belakni a földet, hanem egy helyen központosítjunk valamit, valami nagyot alkotunk, hogy szinte Isteneknek érezzük mi is magunkat. És akkor a történet szerint Isten összezavarja a nyelvüket. A pünkösd pont ennek a történetnek az ellenkezője, hogy akárcsak a zsidó magyarázat szerint minden nyelven elhangzik Isten nagyságos dolgainak a hirdetése, és mindenki a saját nyelvén hallja, és utána az egyház, amire történt már utalás, az egyházban, az első gyülekezetben nagy egyetértés volt, összegyűltek, szeretett szolgálatot gyakorolták, stb. Tehát mindaz, amit az egyháznak végeznie kell. Nos, a Szentlélek ezt, az egységet teremti meg. Az egységet teremti meg arra, hogy egységet másképpen is lehet teremteni, valamilyen meg lehet állapodni egy közös elvben. de ezek nagyon sokfélék lehetnek. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek teremti meg azt a közös elvet, akinek az alapján tényleg egyet tudunk érteni, és össze tudunk fogni, és tényleg nagyságos dolgokat tudunk tenni. És ezért tanít arra a Biblia, és az elődeink is, és az énekeinkben is ott van, imádság a Szentlélekért, hogy ezt kapjuk meg, hogy annak a szentséges erejével mi is elő tudjunk állni, és ki a maga talentumával, és Isten lelkének az adományával szolgálja. Minden ember üdvösségét, kivétel nélkül. És ezt nagyon szépen foglalja össze Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetében, és ezt szó szerint fel is olvasnám. A nékem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokról többet, mint amennyit gondolnotok kell, hanem arra igyekezzek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egység, ugye? Egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, e szerint szolgálunk is, aki a profétálás ajándékát kapta. Ez az ige hirdetés, ma így mondanánk. Az a hit szabálya szerint profétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, gondoljunk a diakóniára és sok egyéb egyházi szolgálatra, az végezze ezt a szolgálatot, akire a tanítás bízzák, az a tanítás végezze, aki a lelki gondozás, a vigasztaló vigasztalás végezze, az adakozó, aki teheti, szerénységgel segítse másokat, az elöljáró mindig igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel végezze ezt a szolgálatot.
6: Végezetül, ha egyetlen pünkösdi útravalót vagy üzenetet kellene megfogalmazni a rádióhallgatók számára, mi lenne az, ami ebben az esztendőben leginkább megerősítheti a szívünket?
0: Hát ebben az esztendőben most hát, ha körülnézünk, háborúság, békétlenség van körülöttünk, politikai zűrzavar. Hívő embernek hinnie kell az, hogy Isten nem csak az ő egyházának az ura, hanem az egész emberiségnek az ura. És a Biblia tanít bennünket arra, hogy nekünk imádkoznunk kell mindazért, ami körülöttünk van, ami rossz, ami elfogadhatatlan. Imádkoznunk kell Szentlélek által a békéért, az elöljáróinkért, és a magunk helyén pedig kérnünk kell az, hogy Isten szent lelke, aki újjászül bennünket, erősítsen meg, hogy a magunk helyén békességben tudjunk lenni, tudjunk egyetérteni, figyelve Istenre. A világot mi nem tudjuk egyenként megváltani, különben is az Úr Jézus Krisztus váltotta meg. Nem tudunk sokat tenni azért, ami történik a Földnek a túlsó oldalán, innen, de a magunk helyén, mindenki a maga helyén, a Szentléleknek a segítségével végezze azt a feladatot, talentumai szerint, amelyel Isten megajándékozta. Kérje Istennek a szent lelkét, hogy legyünk a békességnek a munkálói. Az egyházban is, ott is sokszor szükség van, a gyülekezetben is, és imádkozunk azért, hogy a Szentlélek adjon nekünk egyetértést, és a hatalmak között is valahogy jussanak az előjárók a hatalmak között is legyen. Valamilyen egyetértés, ami élhető a mindennapi ember számára is. Lehetőleg háború nélkül is, gazdasági válság nélkül.
1: Az elmúlt percekben Adorjáni Zoltán teológiai professzorral beszélgettünk a pünkösdről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
7: Az elmúlt percekben a pünkösdi határtalan válogatást hallhatták, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat május 24-én, pünkösd vasárnap az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. Ellenben, amikor a Szent Szellem leszárátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. Az apostolok cselekedetei első fejezetének 8. verse. Ezzel az igével köszöntöm Önöket ezen a szép nap fényes ünnepnapon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Ebben az órában Pintér Béla énekel és a Gyöngyszemek, majd zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallhatják, amit Nagy Ibolya szerkesztett. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: Az elmúlt percekben Pintér Béla és a Gyöngyszemek énekeltek. A következő percekben zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallhatják, amit Nagy Ibolya szerkesztett. Bach 79-es számú pünkösdi kantátája ma is épp úgy ünnepre hangolja és felemeli lelkünket, mint egykori 1725-ös lipcsei bemutatóján. A mű részletei Ton Koopman zenei vezetésével korhű hangszereken hangzanak el az Amsterdam Barokk Zenekar és Kórus előadásában.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Pünkösd vasárnapján szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Az ünnepen Bachnak 1725 pünkösdjére komponált egyik kantátáját hallgatjuk meg. A szakirodalom zenedramaturgiai szempontból Bach pünkösdi kantátáit a legösszetettebb alkotásainak tartja, amelyek komplex zenei eszközökkel bontják ki a szövegeknek azt a gondolatát, hogy a szívünkbe költöző Szentlélek átformálja döntéseinket, cselekedeteinket, egész lényünket. A mára kiválasztott kantáta címe egy idézet János evangéliumából. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. Szövegét az a Marianne von Ziegler írta, akit birodalmi költőnőnek is apostrofáltak, mivel a császár 1733-ban a Poeta Laureata címet adományozta neki, azon kívül ő volt az egyetlen női tagja a Christoph Gottsched által alapított német irodalmi társaságnak. A kantáta 8 tételből áll, a nyitó és záró részek kórustételek, ezen kívül 2 recitatívó és 4 ária alkotja. Bach felhasznált benne néhány részletet az ugyanezzel a címmel egy évvel korábban komponált kantátájából, amely egy lipcsei egyetemi ünnepségen hangzott el. A nyitókórus az ünnepi zene hagyományos hangszereit alkalmazza. A kontinuón és vonósokon kívül trombitákat és üsdobokat, amelyekhez 3 oboa is társul, a legmélyebb az oboa da caccia. Az eredeti változat szoprán és basszus duett volt, amiből Bach megtartotta a szólampárok imitációját, és teljes 4 szólamú részekben összegezte azokat. A művet elemző Julian München szerint ez azt fejezi ki zenében, hogy összejövünk azzal a céllal, hogy az Úrral együtt lakozzunk.

A második tétel szoprán ária ugyancsak az említett kantáta átdolgozásából származik. Szövege: gyere, gyere, szívem nyitva áll előtted. Eredetileg basszus hangra és obligát hegedűre komponálta Bach, de a szoprán hangfekvés más hangnemet, a szöveg pedig más hangszerelést kívánt. Itt obbo da caccia kíséri, a hangszercsalád legmélyebb hangú tagja. A sötétebb hangzás bensőséges hangulatot kelt, és így jól érzékelteti a hit megélésének másik módját is. A nyitótételt uraló közösségi élmény után a személyes megérintettséget. Az Ich zweifle nicht, ich bin erhöret, vagyis nem kétlem, hogy meghallgatásra lelek szövegsorban, az erhöret szó díszítettsége a beteljesülés újongó örömének zenei megjelenítője. A szó meghallgatást jelent. Következzen előbb ez a kiemelt rész,

0: Időhiányában az altrecitatívót átugorjuk. A következő basszus ária szövege ismét János evangéliumából származik, és a 14. rész 28. versének egy részére vonatkozik. Elmegyek és eljövök hozzátok. A tétel moll hangnemét az elválás gondolatának fájdalma indokolja. A basszus oda-vissza haladó dallamvonala képszerűen is ábrázolja a távolodó, majd újból közeledő lépéseket.
1: Ich gehe hin und komme wieder zu euch.
0: A hangszeres közjáték után a Ha szeretnétek engem, örvendeznétek szövegsor következik, amelyben az örvendezés szó jelentését ismét melizmák emelik ki.

A tenor áriát a kontinuum kívül vonósok kísérik, összhangban a szöveggel, amely arra buzdít, hogy hangoljuk örömre a húrokat. Az örömöt a hegedű szólam úgy jeleníti meg, hogy folyamatosan körülírja az ének vonalat. Ezt a formarészt az Isten fiának szóló örömhimnusznak nevezi az elemző Julian Mincham. A középrész szövege arra emlékeztet, hogy a sátán a fondorlataival mindig hálójába akarja keríteni a hívőt, ezért a hangnem mollra vált, a harmóniák elsötétülnek, és a dallamvonal is megváltozik. Albert Schweitzer szerint Bach teológiájában a sátán azonos az ördöggel, akit a bibliai történet kígyónak ábrázol. Ezért Bachnál a kígyózó, kanyargó, tekergő menetek mindig a gonoszra vonatkoznak.

A gonosz cseleit jelképező bonyolult dallamvonalakkal szemben állnak a tartott hangok. Ezek mindig a hit, azaz Glaube szóra esnek. A tétel azt az üzenetet hordozza, hogy a hit kitartó, és végül a sátán cselszövései fölött is győzedelmeskedik, amit az örömhimnusz visszatérése is megerősít.

Rövid basszus recitatívó idéz Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, azokra utalva, akik elfogadták Jézus Krisztus váltságdíját. Az ezt követő alt ária úgy folytatja a gondolatot, hogy csak Jézus vére az, ami megszabadíthat a pokol láncaitól. A hosszú melizmák a pokol láncainak benyomását keltik, de még ezek említése sem fékezi le a zene sodró lendületét. Meglepően rövid a középrész, a kerettagoknak csupán egy ötöde. Az arány üzenete az, hogy bár a megváltó szenvedése és halála örökségének birtokában megbethetjük, sőt, kinevethetjük a pokol haragját, ezen az ünnepnapon túl sok gondolatot mégsem szabadna ráfordítanunk.

A kantáta utolsó darabja egy moll hangnemű korál, amelyet dur akkord zár. Nyers fordításban idézem. Egyetlen emberi lény sem méltó a földön erre a nemes ajándékra. Nálunk nincs érdem. Itt semmi sem számít, csak az a szeretet és kegyelem, amelyet Krisztus bűnbánat és kiengesztelődés által szerzett meg nekünk.

0: Bach 74-es számú pünkösdi kantátájának részleteit az Amsterdami barokk zenekar és énekkar adta elő kórhű hangszereken. Szólisták Bogna Bartos alt, Deborah York szoprán, Klaus Mertens basszus és Jörg Dürmüller tenor. Vezényelt Ton Kaufmann. A zenélőköntös pünkösdi kiadása ezzel véget ért. Áldott ünnepeket kíván a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra.
1: Zenélőköntös.
2: Az elmúlt percekben zenélőköntös rovatunkat hallhatták Nagy Ibolya szerkesztésében. A következőkben a Fikebend énekel.

az elmúlt percekben a Fikeband énekelt. Ezzel déli magazin műsorunk végére értünk. Adással legközelebb éjjel 3 órakor jelentkezünk. Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

ellenben, amikor a Szent Szellem leszáll rátok, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt, szerte a világon mindenhol. Az apostolok cselekedetei első fejezetének 8. verse. Ezzel az igével búcsúzom hallgatóinktól ezen a napsütéses pünkösdi ünnepnapon. Ezen munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Viszont hallásra, békesség Istentől, szép napot és áldott pünkösdi ünnepet kívánok Önöknek!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

0: házadba jöhettem, segíts meg, hogy átfigyeljek, bocsánatot, áldást nyerjek. Amen.
1: Imádkozzunk, testvérek! A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökké való, igaz Isten.
2: Amen.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson e jelenvaló és gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint, akinek nevére térjen dicsőség örökkön örökké. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, vendégeinket, mindazokat, akik ezen a kettős ünnepen, egyfelől pünkösd ünnepére, konfirmációs ünnepre összegyülekeztünk. Itt a gyülekezetben egymásnak úgy szoktunk köszönni, akár ünnepkor is, hogy kezet fogunk egymással, odafordulunk egymáshoz. Erre hívlak benneteket, gyertek, így kezdjük együtt létünket. A 245. énekünket keressük ki, annak egyetlen verszakát énekeljük, 245. énekünket, e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében.

Hallgassuk meg Istennek igéjét, akinél Biblia van, bátran kikeresheti a Mózes első könyve, 11. fejezetéből, 1-től 9-ig terjedő ige szakaszt. Mózes első könyve, 11. fejezetéből olvasom az igét, annak 1-től 10-ig terjedő ige verseit. Figyelemmel hallgassuk, olvassuk közösen. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki hol. És a tégla lesz az építőkövünk, a földi szurok pedig a habarcsunk. Azután ezt mondták. Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen. És szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén.

Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr: most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy végigvigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szétszélesztette őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy azt hallva vágyjunk annak cselekvésére. Gyertek, imádkozzunk közösen! Mennyei Atyánk, hálával teli a szívünk ezért a kettős ünnepért. Egyfelől a pünkösd áldott ünnepét üljük, azt, hogy nem hagytál bennünket árván, nem hagytál bennünket magunkra, egyedül, a kis magányunkban, elesettségünkben, hanem közénk jöttél a Szentlélek által, és már nem körülöttünk, nem mellettünk, hanem bennünk lakozol. Másfelől pedig a konfirmálás ünnepét üljük a gyülekezetünkben. És itt van előttünk 14 fiatal, gyönyörű szép ruhában. Itt van előttünk egy népes gyülekezet. És Urunk, szeretnénk téged kérni, hogy jöjj, és te légy itt a középen. Te légy mindenek fölött. Te légy mindenek előtt, te légy minden mindenekben. Szeretnénk neked hódolni. És közben hálát adni ezekért a fiatalokért. Azért a két esztendőért, amit együtt tölthettünk itt a te igét tanulmányozásában. És hálát adni azokért a rokonokért, barátokért, közeliekért, távoliakért, akik eljöttek velünk együtt ünnepelni. Nem lenne igazi ünnep, ha te nem szólítanál meg bennünket. Ezért most arra kérünk teljes szívünkből, hogy szólj hozzánk. És Urunk, vezesse el bennünket arra kérdésre, amelyet az első pünkösdi gyülekezet annak idején föltett, mit cselekedjünk, Atyánk fiai férfiak. És vezesse el bennünket a válaszig, a megtérésig, az újjászületésig, annak megtapasztalásáig, hogy te a lelked által belénk költözöl, és teljesen megváltoztatod az életünket. Szólj hozzánk, drága Szentlélek! Használd fel a te szolgádat igét hirdetésében, de bennünket nyisd meg az életünket, szólíts meg, add nekünk azt, amire a leginkább szükségünk van. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és az ige hirdetésére készülve a kórusunk szolgálatát hallgassuk meg.

ezeket a sokat mondó énekeket, tényleg a szövegük azok valahol a szívünkig érnek, és elindítanak bennünk sok mindent. Szeretném az alapigét felolvasni, a Szentlélek Isten megszólít bennünket, mindannyiunkat. Ő tudja legjobban, hogy miben vagyunk, és ő tudja legjobban, hogy mire van szükségünk. Apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom, annak 1-től 11-ig terjedő ige verseit, egy hosszabb ige szakasz, ezért leülve és figyelemmel hallgassuk. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen láng

nyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megtelének Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdenek szólni. Mindnyájan ugyanazt beszélték. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez az úgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek. És csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidok és prózeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Amen. Bábelben élünk. Különböző nyelveket beszélünk. És talán szilánkjaira hullott a világ, repeszeire, mint a bomba, talán majd az internet összedrótozza. Írja egy teológus az egyik cikkében. Pedig a toronyépítés szépen haladna, folytatja a cikkében. Globalizáció, multinacionális vállalatok, áruház láncok folyamatosan épülnek, növekednek. Aztán ugyanazt a Mekit eszük Amerikában és Kolozsváron. Ugyanazt a szappanoperát nézzük Norvégiában, Olaszországban, vagy éppenséggel itt Romániában. És nagyon érdekes, hogy mindezekkel szemben a szomszéd fotelben ülött mégis oly nehezen halljuk meg. Oly nehezen értjük. És testvérek, ez a fájdalmas emberi tapasztalat, hogy mi emberek nem értjük egymást. Mert talán a másik 20 évvel idősebb, vagy 5-tel fiatalabb nálam, és már egyel talán nem tudok kapcsolódni. Más futballcsapatnak drukkol, más zenét hallgat, netalán más pártra szavaz, és bár lehet, hogy ő genetikailag apád vagy testvéred, és lehet, hogy a szükreszabott tömbház lakásban tartózkodik veled együtt, mégis az az érzésed, hogy más törzs, más nyelv, más bolygó gyermeke. Tóth Árpád költőnk ezt így fogalmazta meg, sokszor közöttünk roppant jeges űr lakik. Miközben szólni, beszélni, értve lenni és érteni, az ember voltunknak a legfontosabb alkotó eleme. Az értelmes beszéd, a megértés, a legjellegzetesebb közös vonásunk, ez különböztet meg minket az állatoktól, a többi teremtménytől. És talán mindannyiunknak az álma az, hogy egymást végre megértsük. Nem csak, hogy megértsük, hanem hogy jól értsük meg egymást. És hogy jól értsenek bennünket. Egymás megértése gondolatban, érzésben és szavakban. Egyfajta közös nyelv, közös nevező, valahogy kapcsolódni egymáshoz. Gyönge pillantásokból rájöjjünk arra, hogy a másiknak mire van szüksége. Legyenek megértő és elfogadó kézszorítások, legyenek megértő ölelések,
amelyek biztonságot adnak akkor is, amikor a másik hiányzik. Az az álmunk, hogy valahogy emberszámba vegyenek, és az a vágyunk, hogy valahogy emberszámba vegyük mi is a másikat. Szeretni és szeretve lenni. És lehet, drága barátaim, hogy mindez csak álom marad addig, amíg a valóság, a rideg városi valóság az a sebesség, a felszínen sodródó, egymástól elragadó árban, ingerekben, benyomásokban, információ dömpingben rohanunk, és talán még mindig rohanunk itt is ma reggel, és nem tudunk megállni. És nem tudunk kapcsolódni, és mondunk ilyeneket, hogy nem értjük a fiatalokat, és nem tudunk mit mondani nekik, és ők sem mondanak már annyi mindent, amennyit mondtak egykor. Talán értitek, hogy miért ez az ige rész érkezett meg hozzám, ami a nyelvekről szól, ami a megértésről szól, ami a kapcsolódásról szól, azért, mert sokszor úgy gondolom, hogy valótlanul azt mondjuk, hogy nem értjük őket. Én szeretném ezt megcáfolni. Mert a megértés nem azzal kezdődik, hogy vásárolok egy szótárt, amelyben minden ilyen szleng szerepel, amit ők is használnak, és akkor megtanulom ezeket a szavakat, és akkor menő vagyok, és úgy mondom el nekik, hogy megértsék, hanem a megértés az annál sokkal több. A megértés az nem a felületen kezdődik. Nem azzal, hogy valamit az értelmemmel megtanulok, és közben a szívem ugyanolyan hideg, rideg marad, ugyanolyan távolságtartó maradok, de vannak szavaim. Hadd kérdezzem meg, mit érnek a szavak tartalom nélkül? Mit ér egy udvarias kézmozdulat szerető szív nélkül? Mit ér egy gyöngének látszó érintés érzelmek nélkül? És higgyétek el, hogy ők leginkább ezt látják. Így is mondhatnánk nagyon sokszor, nem az, amit mondunk, fog hiteles lenni számukra, hanem azt, amit teszünk. Nem az, amit szépen leírunk és szabályokként oda teszünk eléjük, ezek is fontosak, hanem az, hogy a szív teljességéből szól a száj. Az, hogy a hangom, a beszédem, az nem csak hang és beszéd, hanem szívből érkező, mélyből jövő érzés, amit szeretetnek nevezünk. És én ezzel próbálkoztam az előző két esztendőben, a velük való foglalkozásban. Nem azzal, hogy folyamatosan információt adjak nekik, és hogy ezt visszavárjam, hogy megtanulják. Tudják ők is ezt nagyon jól, hogy az előző két év valaki itt a tegnap a személyes beszámolójában el is mondta, nem arról szólt, hogy itt most annyi mindent meg kellett jegyezni. Tudjátok, hogy hol szól erről az élet. Hanem arról, hogy kapcsolódni tudjunk egymáshoz. Hanem arról, hogy számítson a másik. Hanem arról, hogy megértsük végre egymás nyelvét. Hanem arról, hogy valamilyen formában a felületes kapcsolaton túl kialakuljon egyfajta kötődés közöttem és a másik között. És szeretnélek megkérdezni téged, kedves anyuka, apuka, nagymama, nagytata, hogy te hogyan tudsz kötődni a másik emberhez? Ezt is kérdezhetném, hogy egy nyelvet beszélünk?
Vagy megtörténik nem egyszer, hogy valamit mond a másik, de valahogy nem érkezik meg hozzám, nem értem. Nem, és nem is merem visszakérdezni. Sokszor úgy teszünk, mintha értenénk, és mégsem értjük a másikat. Mert szégyeljük bevallani, hogy bocsi, de nem értelek. És ott van ez a szakadék, és sokszor azt mondjuk, hogy a generációk között. És hát mit kezdjünk a serdülőkkel? Előbb gondolkodj el azon, hogy mi lakozik a szívedben. És hogy a te szíved, drága barátom, mit diktál. És hogy mire hív téged a te szíved. Bábelben élünk, így kezdtem az ige hirdetést. És azért olvastam fel a bibliaolvasás rendjén ezt a történetet, a bábeli zűrzavart, a szétesést, a meg nem értést, mert az pont arról szól, amilyen állapotban vagyunk Krisztus nélkül. És lehet te is ilyen állapotban vagy. Tudjátok, mit mondanak azok, akik a saját énjüket szeretnék felpumpálni, akik saját magukról gondolkodnak, akik azt hiszik, hogy ők képesek a világot megváltani. Ilyeneket mondanak, hogy gyertek, építsünk magunknak várost, tornyot, amelynek teteje az égig ér, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. És tudjátok, mi lesz ennek a vége? Teljes káosz. Zűrzavar. Úgy kezdődik ez a történet, hogy mindnyájan egy nyelvet beszéltek. Valahogy tudtak kapcsolódni egymáshoz. Hát úgy indult az építkezés, hogy elmondták egymásnak a tervüket, és úgy maradt abba, hogy most már nem értették egymást. Álljon csak meg a mellett. Te ki vagy? Én ki vagyok? Te mit mondasz? Én mit mondok? De hogy egyel talán ismerjük egymást, vagy idegenek vagyunk egymás számára, mit kezdjünk ezzel? És tudjátok, mi lesz ennek a következménye, hogy a szív meghidegül, hogy a szív kőkemény lesz, hogy a szív eltávolodik nem csak Istentől, hanem a másik embertől, és szétszélednek az egész világon. És testvérek, így megy tönkre egy család. Amikor nincs kommunikáció, vagy a kommunikáció nem arról szól, amiről szólnia kéne, amikor nincsenek hangok, amikor hiányzik a szív, amikor fáradhatatlanul önmagunkért küzdünk, de észre sem veszük, hogy a másik közben belefáradt. És egy ilyen bábeli zűrzavar következtében egy irdatlan távolság lesz az ég és föld között, az ember és ember között. És nézzétek, ezért olyan magányos a lélek. És ezért hullnak darabjaira emberek milliói. Pedig a szavak nem azért adattak, hogy sértegessük, bántsuk, és odavágjunk egymásnak, hanem hidaknak kellene lenniük, és mégsem azok. És hadd kérdezzem meg, van igazi kapcsolat ember és ember között, szülő és gyermeke között. És testvérek, az utóbbi két évben én azt tapasztaltam, hogy igen, sokszor közöttük van igazi kapcsolat, és volt igazi kapcsolat. Félre tudták tenni nem egyszer a telefonjaikat egy-egy táborrendjén, amikor egy dobozba összegyűjtöttük, és azt mondtuk, hogy bocsánat, de ezen a hétvégén a telefonokat csak néha-néha használjuk. Félre tudták tenni akkor, amikor egy térerőmentes övezetbe kerültünk, és ott sajnos a wifi is vacakolt, vagy egyáltalán nem működött, és kapcsolódni tudtunk egymáshoz. De akkor is, ha újra elővettük a telefonokat. Mert értitek, hogy az egymás megszólítása, a nyelv, amit beszélünk, az szívkérdés, nem is annyira betanult technikáknak a kérdése. Aztán a bábeli zűrzavar és idegenség történetével szemben a pünkösd, az a megértésnek a története.
ellentétje, szögest ellentétje a bábeli zűrzavarnak a pünkösd ünnepe, és nagyon sokszor megjelenik ebben az ige szakaszban, ebben a

11 versben azt, hogy nyelvek a maga nyelvén beszéltek, anyanyelvén értették egymást, mindenki a maga nyelvén, és úgy felvetődik a kérdés, hát hogy létezik ilyen? Hogy egyszer csak a meg nem értésből megérkeztek a megértésig. És ezt nem lehet másként elsajátítani, mint a Szentlélek segítségével. Az egység, az egyetértés, a szívünket betöltő derű, békesség, így is fogalmazhatnánk, hogy a pünkösd az a készfogásnak az ünnepe. A pünkösd az az egymásra találásnak az ünnepe, hát állj meg, vándor, 20 éve itt élsz mellettem, és eddig annyi mindent nem tudtam rólad, és most már kezdelek érteni. Mert megértettem az Istent, és Isten megérteti az ő gyermekét velem. Kunszeri Gyula az egyik versében olyan szépen leírja ezt a csodát, hadd idézzem, és hirtelen lőn az égből, mint egy sebes szélvihar, s betölti az egész házat zengő, zúgó égi zaj, és eloszlott tüzes nyelvek lebegtek a szobában, s az isteni Szentlélekkel betelének mindnyájan. S akik addig gyávák voltak, bátrak lettek hirtelen, s a tudatlan agyvelőkben kigyulladt az értelem. S kik eddig a zsidon kívül nem tudtak más nyelveket, minden nyelven hirdették már a krisztusi elveket. És kiket a sanda kétely oly gyorsan megrendíte, ingadozó Tamásoknak megszilárdult a hite. Köztük eddig egyetértés alig-alig lehetett, s fellángolt most a szívükben az isteni szeretet. Valami megmozdult, testvérek, valami elindult. Először néhány jámbor halászban elkezdtek felismerni egymásban az értéket, elkezdtek kapcsolódni egymásban. Aztán szerte a világon elterjedt a kereszténység, és hadd mondjam el, ma reggel csak úgy fogunk tudni igazán egymáshoz kapcsolódni, csak úgy fogunk tudni egymás nyelvét beszélni, ha egy nyelvet beszélünk, és az az egyetlen egy nyelv, az a Szentléleknek a nyelve, a szeretetnek a nyelve, a megértés nyelve, az odafordulásnak a nyelve, a kapcsolódásnak a nyelve, a krisztusi szeretetnek a nyelve. És én ezzel a nyelvvel próbáltam közelíteni hozzájuk. És te is csak így tudsz igazán kapcsolódni, és megtapasztalni azt, amit a pünkösdi tömeg egyébként átélt, hogy leomlottak a falak, eltűntek az akadályok, a szavak szívtől szívig értek, mert maguk a szívek nyíltak meg, és kapcsolódtak Istenhez, és egymáshoz. És erre nem az ember képes. És ez az én reménységem is. Nem én vagyok képes őket visszahívni az IFI-re, és itt tartani a gyülekezetünkben, mert nem kikonfirmálni szeretném őket, hanem szeretném, ha itt maradnának közel, a biztonságosban, a közösségben, és itt megtapasztalnák Krisztus jelenlétét, az igazi közösségnek az erejét, de erre a Szentlélek képes. És a Szentlélek képes arra, hogy téged is hozzájuk kapcsoljon. Rendelkezel ezzel a lélekkel? Beszéled már ezt a nyelvet? Mert ma reggel választhatunk. Vagy a bábeli zűrzavar, és a meg nem értés, és a kapcsolódás hiány, és a rideg, hideg hangulat, vagy pedig a szeretetnek a nyelve. A bennünk élő Krisztus szava, aki által lehetünk igazán barátok és meghitt kapcsolatban. Én erre szeretnélek hívni ma reggel benneteket. Engedjétek, hogy Krisztus lakozzék bennetek gazdagon a Szentlélek által. Nyissátok meg életeteket. Ha megérintett ez az ige, és ha felismertétek saját magatokban, hogy nehéz a kapcsolódás,

hogy nem tudtok mit kezdeni sokszor ezzel a generációval, gyermekeitekkel, akkor engedjétek, hogy valamit Isten kezdjen veletek, és ennek következtében pedig ti is tudjatok kapcsolódni, megszólalni. Egyszer csak különféle nyelveken kezdtek beszélni, de úgy, hogy a tömeg, mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Ezt az igazi, szeretettel teli nyelvet, beszédet kívánom ezen az ünnepen mindannyiunk számára. Amen.

A 251. énekünk első verszakának eléneklésével válaszolunk Isten igéjére. Jövel, Szentlélek, Úr Isten, töltsd be szíveinket éppen, 251. énekünket énekeljük.

Atyánk, van egy vágy a szívünkben, megszólítani téged, de hogyan? Megszólítani egymást, de hogyan? Kapcsolódni hozzád, és kapcsolódni egymáshoz. Valahogy eljutni a meg nem értésből a megértésig, az eltávolodásból a közeledésig, abból, hogy követelnénk a másik részéről, hogy ugyanazt a nyelvet beszélje, mint amit mi egészen addig, hogy a te lelked által megértsük a másikat. Valahogy közeledni tudjunk, de nem csak az értelmünkkel, hanem a szívünkkel. Lehet, hogy sokan úgy vagyunk itt ma reggel, hogy ezt a bábeli zűrzavart hozzuk magunkkal. Ezt a szétesést, ezt a meg nem értést. Majd mi szerzünk magunknak nevet, mondjuk. És közben elveszítjük ezt a nevet. Elveszítjük a körülöttünk lévőket. Sokszor elveszítjük gyermekünket, és akkor sírunk és értetlenkedünk, hogy miért van ez? Mit rontottunk el a nevelésben? Úgy vagyunk itt, mint akik vágyunk, hogy ez megváltozzon. Vágyunk arra, hogy úgy lehessünk ott gyermekeink mellett, és ők úgy lehessenek ott mellettünk, hogy megértjük egymást. Hogy valahogy azt a nyelvet beszélünk, ami természet feletti, ami nem tőlünk való, amit nem tudunk kierőltetni magunkból, de te képes vagy ideadni nekünk. A Szentléleknek, a megértésnek a nyelvét. Ezzel ajándékozz meg minket. Tudjuk, hogy ezt nem tudjuk megkapni úgy, hogy közben ne tennénk oda életünket eléd. Úgy, hogy közben ne adnánk oda mindenünket neked. Urunk, vágyunk erre. És hadd mondjuk ma reggel a pünkösdi tömeggel együtt, hogy tégy velünk a te beszédet szerint, hisz ez közösségünk javát, kapcsolataink javát jelenti. Add nekünk önmagadat, és mi odaadjuk magunkat neked, és megtapasztaljuk a Szentlélek megújító, megelevenítő, szeretetteljes nyelvét. Köszönjük, hogy így kérhetjük a te áldásodat a mi konfirmandusainkra. Így kérhetjük a te jelenlétedet az ő életükben. Kérhetjük számukra is a megértésnek a nyelvét. Hadd tapasztalják meg azt, hogy veled sokkalta, de sokkalta színesebb az élet. Veled sokkal mélyebbek a kapcsolatok. Veled sokkal másabb a megértés. Nevedért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Helyeinket elfoglalva csendes imáinkat vigyük Isten elé. Áldott az Isten, aki meghallgatta kéréseinket, és az Úr Jézus, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretett szolgálati persejünkbe továbbra is az Apahidai Református Egyházközség templomának a felépítésére gyűjtünk. Köszönjük az adományokat.
További ünnepi alkalmaink, Isten tiszteleteink ma délután 18 órától zenés Isten tiszteletet tartunk itt a templomba. Holnap másodnapján délelőtt 10-től délután 18 órától, illetve harmadnapján délelőtt 10 órától tartunk Isten tiszteleteket. Ezekre hívjuk és várjuk a testvéreket. További alkalmaink a jövő héten, május 27-én, hónap utolsó szerdája, este 19 órától férfi körre fog sor kerülni. Hívjuk és várjuk a gyülekezetünk férfi tagjait erre az alkalomra. Illetve május 29-én nézőpont házas estünk lesz. Hívunk és várunk mindenkit. A címe annak a bevezetőnek, aminek alapján kis csoportokban fogunk beszélgetni, jelenlétben szeretni, minőségi együttlét a digitális zajban egy aktuális téma. Hívunk és várunk benneteket. Szeretnénk hálásan megköszönni az úrvacsorai adományt azoknak a konfirmandus családoknak, akik ehhez hozzájárultak. Isten áldását kívánjuk az életükre. Illetve meg szeretnénk köszönni a konfirmandusok és a konfirmandus családok részéről érkezett ajándékot is a gyülekezet számára. Itt ez az első használata ennek. Isten tisztelet végén érzékelték azt, hogy a hangerőt még szabályozni kell, hol hangosabb, hol halkabb, de nagyon hasznos eszköz, és ígérjük, hogy sokat fogjuk használni Isten igéjének a hirdetésére. Köszönjük szépen ezt az adományt. A választók névjegyzékét megtalálják a hátsó asztalnál. Megtekinthető, ha valaki kíváncsi erre, hogy ott szerepel, nem szerepel a nevek között. Egy ideig itt lesz a gyülekezetünkben a választók névjegyzéke. És nem utolsó sorban, Isten iránti hálával, nagy-nagy hálával jelentem a gyülekezetnek, hogy Isten és a gyülekezet színe előtt konfirmációi fogadalomtételre jelentkezett 14 fiatal. A tegnap jó bizonyságot nyertek, és most itt vannak a gyülekezetünk előtt. Imádkozzunk értük, és ünnepeljünk vele együtt. Az igében azt olvassuk, hogy ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Örüljünk és örvendezzünk ezen. Készülünk a fogadalom tételre, a 269. énekünk első és második verszakainak eléneklésével. 269. ének, Szent Háromság, egy Istenünk.

az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

0: olyan, mint hogyha mondjuk a véletlen szinonimájaként beszélnék a Szentlélekről, szuverén, bármi megtörténhet, bármiben segíthet, akár olyan, mintha véletlenül megtörténhetnének dolgok.
1: A hitnek a fölismerése az, amikor mi azt mondjuk, hogy nem véletlen, és nem valami, vagy nem erőknek az összejátszása, vagy személytelen erőknek az összejátszása, amit mi a Szentlélek munkájának tulajdonítunk. Tehát a hívő ember életében is van olyan, hogy történnek események, amiket nem biztos, hogy abban a pillanatban azonosítani tudunk, hanem majd, amikor megértjük, hogy ezek nagy folyamatoknak a részei, akkor döbben rá és csodálkozik rá az ember arra, hogy Isten titkos akarata működik ott is, amikor ő még nem tudta. Sok keresztény embernek az életében nyilvánvalóvá lett az, hogy a megtérése, vagy a Krisztushoz térése, vagy az egyházhoz való csatlakozása előtt már akár éveken, évtizedeken keresztül olyan motivumok, olyan inspirációk érték az életében, amit utólag tud azonosítani. Nyilvánvalóan, hogyha csak a teremtésről beszélünk, vagy a világ keletkezéséről, annak is lehetséges sokféle magyarázata is. Lehet, hogy ezek össze is függnek egymással. Ez, ami számunkra az, hogy a Szentlélek munkálkodik, ez a hit fölismerése és a hit válasza, hogy ezt mi örömmel valljuk, hogy az Isten Szent Lelke munkálkodik mindig, mindenhol és mindenkiben, ahol ő akar, ahogy ő akarja.
0: Mindig, mindenhol az is következik, hogy értelemszerűen ma is munkálkodik a Szentlélek?
1: Ez a mi nagy reménységünk, és a mi nagy hitünk, hogy a Szentlélek szintén nincs idői korlátok közé sem kötve. Az egy másik dolog, hogy az ember, az emberiség, vagy a közösség mikor ismeri ezt föl, hogy ismeri föl. De hát van egyház Magyarországon, a Kárpát-medencében, a világon, és nem vagyunk egyedül ebben a hitben, mert a Szentlélek köt bennünket össze, és az a hit, amit mi megvallunk a keresztjén, hit köt bennünket össze, tehát amikor kételjeink vannak, akkor nyugodtan gondolhatunk arra, hogy nem vagyunk egyedül, hanem sok millióan vannak a világon, akik ugyanerre a fölismerésre jutottak, és a mi hitünk szerint ezt a felismerést az igazságra vezető lélek adja meg.
0: Tud mondani a saját életéből, a munkahelyéről, az egyházból, vagy akár a világból olyan példát, ami úgy érzi, hogy a Szentlélek munkája, ereje indította el azt a történés dolgot, eseményt.
1: Egyetemi oktatóként, aki a jövő nemzedékét képzi, akár lelkipásztorok, vallástanárok és hittanoktatók vonatkozásában, látjuk azt a, szabad így mondani, formálódást, ami a hallgatóinkban végbe megy. Ez nem föltétlenül csak az oktatóknak, az egyetemnek, vagy az iskolának a dolga, hanem látjuk azt, hogy a tudományokban való elmélyedés, a szakmai fogások megtanulásán túl formálódnak ezek a személyiségek, hogy a hit erősödik, hogy szinte átalakulnak ezek a fiatalok. Ez az egyik, ami számomra azt is mutatja, hogy hiába mi emberi erőlködésünk, hogyha ott nincs valaki több, valami nagyobb, akit az oktató, a hallgató, a közösség megvalhat, de ugyanúgy a gyülekezetekben, hogyha látjuk, akkor szintén ezt lehet mondani, hogy egyrészt az, hogy valakiben följön az a vágy, az az érdeklődés, hogy ő a Krisztus útján akar lenni. Ez már a Szentléleknek a munkája. Lelkipásztori tapasztalatomból eszembe jut egy olyan történés, hogy egyszer egy késő délutáni órán már majdnem sötét egy fiatal ember bejött a lelkész hivatalba, és nem igazán lehetett tudni, hogy mit akar. És elkezdtünk beszélgetni, és a beszélgetés egy óra osszáig tartott, kiderült, hogy neki vannak kérdései, amit nem tud megfogalmazni, de a kérdéseknek a lényeg az volt, amikor megértettem, hogy ő valahogy akar ide ebbe a közösségbe tartozni. A családja református volt, erről hallott, de őt nem így nevelték, elteltek évek, tehát már 30 fölött volt ez a fiatal ember, és az életét szerette volna lenbe tenni. Mi ez, hogyha nem valamilyen isteni munkálkodás, hogy ő benne ez a vágy megfogalmazódott, és utána konfirmált, egyházi esküvője volt, gyermekét kereszteltem. Ezek mind-mind az én számomra az Isten Szent Lelkének a munkái, mert ő neki senki nem mondta, hogy menj be a református lelkész hivatalba, hanem érzett valami megfoghatatlan vágyat, valahova tartozni akart, és az életét rendbe akarta tenni. Mert az ember élethez hozzátartozik az, hogy nem csak fizikai valóságunk van, nem csak testi valóságunk van, hanem az emberben van valamiféle lélek, tartalom, mi az, hogy reménység. Ez is borzasztó nehéz gondolat, hiszen a mai világban, amikor adunk, veszünk, be van árvazva minden, a reménység az egyik legmegfoghatatlanabb dolog, de hogyha nincs reménység, az emberi élet is valahol szegényebb. És ezeket látom én, hogy az Isten Szent Lelke csöndben és töretlenül munkálkodik, és vannak a történelemben olyan idők, amikor vihar formában és tűz formájában tisztít meg bennünket.
0: Mindebből, amit mond, lenne mit ünnepelnünk pünköstkor, de pünkösdi ünnepekre gondolok, akkor azért általában az a

0: az érzés fog el, hogy nincs ünnepi hangulat. Nem úgy, mint húsvétkor, nem úgy, mint karácsonykor, pedig ez a három ilyen kiemelkedő keresztény ünnep. Miért lehet ez így ön szerint?
1: Ennek több oka lehet, talán a legegyértelműbb oka az, hogy még a karácsonynak és a húsvétnak vannak olyan megfogható szimbólumai, vagy olyan megfogható üzenetei, mint amit a betlehemi jászolban látunk. És ráadásul az ünnep általában az, amit el lehet adni, mármint nem teológiai értelemben, tehát lehet látni azt, hogy például a karácsonyi előkészületek minden évben korábban kezdődnek. Tehát már október elején elkezdődik a karácsonyi díszítés, mindenféle karácsonyi trendekről hallunk, karácsonyi rendezvények vannak már adventben is, stb. A húsvét is valami hasonló, és figyeljük meg, hogyha népszokásainkat nézzük, a betlehemezést vagy a locsolkodást és ennek meg annyi más részét, a karácsony és a húsvét az annyiból talán könnyebben kezelhető, még hogyha belegondolunk, nem is biztos, hogy egy gyermeknek a születése, amely átvitt értelemben a családnak, a szeretetnek, az összetartozásnak az ünnepe, egy évvégi hangulat van hozzá, amikor az emberek elmennek szabadságra, évente egyszer olyanok találkoznak, akik nem szoktak, és a húsvét is valami hasonló, hiszen hozzá kapcsolódik a tavasznak, a virágoknak, a természet újjászületésének a gondolata, és még hogyha nem is biztos, hogy a Krisztus feltámadása kézzel fogható, de azt el lehet mondani, hogy valakit megöltek, Jeruzsálemben keresztre feszítettek, eltemettek, és egy új élet kezdődött. Pünkösd viszont egyrészt talán a húsvéthoz való közelség miatt is, másrészt pont abból a tartalomból, hogy a Szent Lelket hogyan lehet anyagba önteni. Pont ez a lényeg, hogy a Szentlélek nem kiábrázolható egy betlehemi jászol, vagy egy Jeruzsálemben lévő sír képében, vagy egy golgotai kereszttel, hanem legfőjebb mondjuk a lángnyelveket lehet ábrázolni bizonyos festményeken, vagy vannak olyan országok, ahol pünköstkor a templom kupolájáról vörös rozsaszirmokat szórnak be a templomba, ez főleg Olaszországban szokás. Nagyon nehéz megfogni azt, aki a Szentlélek, és mondom, hogy több oka lehet ennek, hogy a pünkösd egy picit margóra került. Többek között az is, hogy húsvét után 50 nappal van, a vízkeresztnek is az a problémája, hogy karácsonyhoz túl közel van. Ennek megvan az ünneptörténeti magyarázata, hogy az ünnepköröket nézzük, a fő ünnepek mellett mindig van egy második csúcspont, karácsony és a vízkereszt, húsvét és a pünkösd. Ennek megvan a maga teológiai logikája, és az átlagember számára mit kezdjünk a Szentlélekkel, az egyház megalapítása. És a pünkösd azért nagyszerű ünnep, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy az a jelen, amiben élünk, az egyház jelene kezdődik el pünköstkör. Tehát igazából, amit ünneplünk, az, amik vagyunk az Isten szent lelke által, ez az egyház folyamatosságának az ünnepe is, a hívő ember számára, a gyülekezetek, az egyházak számára. Tehát a pünkösd az, ami a húsvét titkát megerősíti, megpecsétli, hiszen Jézus megígérte a búcsú beszédében, hogy elküldi a vigasztalót, aki megtanít bennünket, aki elvezet a teljes igazságra. És hogyha megnézzük Péternek az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az ige hirdetését, akkor azt látjuk, hogy arról beszél, ami húsvétkor történt. A mi számunkra a pünkös története az az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első néhány verse, amikor összegyűlnek Jeruzsálembe, ott hirtelen lesz valamilyen szélvihar, meg valami csodálatos jelenés, a Szent Lelket, mint egy szétoszló lágnyeveket látják az apostolok fején, és utána egymást kérdezgetik, hogy mi lesz, viszont csattanója a történetnek utána kezdődik, hogy Péter kiáll és elmondja, hogy kicsoda ez a Szentlélek, és arról beszél, hogy akit ti megfeszítettetek, Isten feltámasztotta, és utána jön az a felszólítás, hogy térjetek meg, megtérnek, és folytatólagosan leírja, hogy a gyülekezetben összegyűlnek az apostoli tanításra, összegyűlnek a kenyér megtörésére és az imádkozásra. Tehát a pünkösd egy picit olyan, mint egy kettős pont lenne egy mondatban, hogy rólunk van szó most már, beteljesítve a teljes üttörténetet, az a jelen, amiben élünk, az egyháznak az a valóság, az kezdődött. Tehát igazából nincs benne az a pontszerűség is, hogy valamikor a betlehemi éjszakában Jézus megszületett, valamikor Krisztus után a harmadik évtizedben történtek ott események, Poncius Pilátus, meg zsidók, meg tagadók, meg keresztre feszítés, hanem gyakorlatilag azért nehéz ünnep az én véleményem szerint a pünköst, mert magunkra kell nézni. Tehát rólunk szól, mi vagyunk, akik az egyháznak a tagjai vagyunk, és mint egy hatalmas folytonosságban élünk tovább, és ezt a folytonosságot az Isten szent lelke biztosítja.
0: Nem véletlenül pont ezek miatt, amit mond is, az egyház születésnapjának is szokták pünkösdöt mondani, de mindebből, amit mond, nekem az a kérdés következik, hogy nincs mit ünnepelnünk, ha magunkra nézünk?
1: Hát ez döntse el mindenki magában, ha szabad ilyen talányos választ adni. Látjuk azt, hogy gondokkal küzdünk. Nekem mindig az a kérdésem, hogy melyik volt az a korszak az egyház életében, amikor minden szép volt és csodálatos. Sokszor érzem azt az egyházi közbeszédben, hogy ott a pünkösdi történet körül, amikor az apostolok cselekedeteit olvassuk, hogy minden szép volt, minden jó volt, az apostolok körbejártak, hirtelen mindenki megtért, de a Biblia nem szól az egyháznak a további történetéről. Ott van egy hatalmas kezdet, és utána mi ebben benne vagyunk, és senki nem mondta azt, hogy nem lesznek nyomorúságaink, kísértéseink, és nem lesznek tagadók, és nem lesz probléma, és az ember elkényelmesedik, hogyha végig gondoljuk csak a 20. századi történelmünket, azért a legnyomorúságosabb időkben érezték meg az emberek azt a valóságot, hogy itt már az ember nem tud mit tenni, nem az Istenre kell ráhagyatkozni, hogyha a II. Világháború utáni ébredést nézzük, hogyha a rendszerváltás utáni átalakulást nézzük, tehát vannak periódusok, amikor úgy tűnik, hogy jobb, amiben élünk, de a Szentlélek megtanít bennünket arra kitartásra, hogy a kevésen is hűnek kell lenni, és a hit mellett, az igazság mellett, az Isten igéje mellett, teljesen mindegy, hogy milyen korszak van nekünk, hűségesen ki kell állni. Talán a határon túli magyar közösségekben látjuk azt, hogy ott az egyház az egyszerre valahol a nemzetnek, a nyelvnek, az összetartásnak a hely az anyaországban, vagy ahol úgynevezett többségi társadalomban élünk mi keresztjének, egy kicsit elsikkadnak az értékeink, tehát a ragaszkodásunk is, és egy költői kérdés, akár lelkipásztori kérdés is, hogy Istennek mindig nyomorúságot kell ránk hozni, hogy rácsodálkozunk arra, hogy ő megsegít bennünket, tehát hogy elkényelmesedünk, és az a tükör, amit az Isten szent lelke tart elénk, hát valljuk be, hogy sok esetben nem biztos, hogy túlságosan szép, de amikor tükörbe nézünk, vagy önvizsgálatot tartunk, akkor azt is látjuk, hogy miben kell esetleg megváltozni, mert megint Jézusra szeretnék utalni a búcsú beszédekben, amikor a lelket ígéri, azt mondja, hogy a Szentlélek a leleplező hatalom. Tehát ez is benne van, pontosan a szuverenitásából, hogy én nem mondhatom meg a léleknek, hogy ő mit csináljon. Vigasztal, épít, bátorít, de lehet, hogy éppen elveszt tőlünk valamit, megráz, átfúj rajtunk, vagy éppen leleplez, és valahol a keresztény embernek is a bűnei, a nyomorúsága, a fogyatkozásai, és az egyháznak is sokszor a gyengeségeire rámutat, és ezért nagyon nehéz, mert az ember nem szeret esetleg belenézni abba a valóságba, amiben van.
2: Az elmúlt percekben Papp Ferenccel, a Károli Gáspár Református Egyetem dékánjával, tanszékvezető egyetemi tanárával, református lelkésszel beszélgettünk.
3: Gyönyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

0: Erdély, a pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe. A készülődés jegyében Adorjáni Zoltán nyugalmazott teológiai professzort kérdeztük az ünnep mai jelentőségéről, valamint arról, hogyan találhatjuk meg a lelki békét napjaink kihívásokkal teli világában. A riporter Szecsődi Árpád.
1: Szeretettel köszöntöm Adorjáni Zoltán teológiai tanárt. Pünkösdről fogunk beszélgetni. A pünkösd gyakran tiszta újszövetségi eseményként kezeljük, pedig a gyökerei mélyen az Ószövetségbe nyúlnak vissza. Hogyan nyúlnak vissza az Ószövetségbe?
2: Mielőtt elkezdenék válaszadni a kérdésre, szeretettel köszöntöm a pünkösd ünnep előtt álló, illetve a pünkösd ünnepére készülődő hallgatóinkat, és szeretném kiegészíteni azt, amit rólam mondott, hogy teológiai tanár vagyok ugyan, illetve voltam nyugalmazott teológiai tanár vagyok. Valahogy, és ezt talán mindenki észrevette, hogy a pünkös ünnepe valamelyest háttérbe szorul. Tehát az, hogy Jézus Krisztus megszületett, az nagy ünnep, a bibliai szóval sátoros ünnep, ezek a nagy ünnepek, akkor az, hogy földi szolgálatát elvégezte, meghalt, feltámadott. Ezeket mind nagy ünnepként említjük fel, illetve meg is tartjuk. A pünkösdhöz kevesebb népi szokás is. Vannak azért népi szokások, de kevesebb kapcsolódik a húsvéthoz, illetve a karácsonyhoz képest. Hát ezt a mi ünnepünket szokásos úgy megnevezni, hogy ténylegesen újszövetségi ünnep számunkra, de főleg abból a szempontból, hogy mi úgy tekintünk rá, hogy ez az egyháznak a születése napja. Ezt ünnepeljük. És tényleg ebben van igazság. Persze sokkal több mindenről van szó, mert arról is szól a pünkösd, hogy Isten megújítja, megerősíti az ő szövetségét. Számtalan helyen Mózes esetében Ábrahámmal és sok próféta elhívott személy, Szentlélek által megszólított személy esetében az az ígéret hangzik el, ne félj, mert én veled vagyok. A heidelbergi kátévből is tudjuk azt, hogy Szentlélekével a mennyekbe felment. Szentlélek által szüntelenül és ígéje által a kettőt mindig össze kell kapcsolni, mert a Szentlélek sohasem mond olyasmit, ami ellentétben álljon a Szentírással. Tehát, hogy mit mond a Szentlélek, azt mindig az íráson keresztül kell leellenőriznünk, mert talán olyan gondolataink is származhatnak, amelyeket mi úgy gondoljunk, hogy Istentől van, de ha összevetjük a Biblia tanításával, akkor lehet, hogy az nem feltétlenül az, amitnek mi gondoljuk. Tehát Isten megerősíti az ő szövetségét, a Szentlélek által, hogy létrehozzon egy új népet, az ő új szövetségi egyházát, amelynek feladatot ad. És ezzel teljesedik be tulajdonképpen Jézus Krisztusnak a váltságműve. Nem csak arról szól az ünnep, hogy valami történt, hanem minket is felkészít a lélek által, de ugyanakkor segít is, hogy a mi küldetésünket beteljesítsük, és talán ezzel a lehető legtöbbet elmondtuk már dióhelyben a pünkösről.
1: Na most, ugye hát ismerjük, hogy különböző egyházak, különböző gyülekezetek, különböző liturgiák vannak, különbözőképpen élik meg a pünkösdőt, és hát vannak egyesek, akik azt mondják, hogy hát ez a legfontosabb ünnep számukra, és hát ott nagyon érdekes vagy furcsa dolgok történnek, mint például a Szentlélek nevében gyógyítás a Szentlélek nevében, profétálás a Szentlélek nevében, nyelveken szólalás. Hát nálunk reformátusoknál ez hogyan nyilvánul meg, vagy hogyan van ez jelen? Jelen van-e ez?
2: Mindig voltak az egyházban olyan hívek, akik szerették volna jobban megmutatni azt, hogy hogyan kell megélni a keresztény életet. És a pünkösdi mozgalom, ez a karizmatikus, mi így szokták ezeket az egyházakat nevelni, ahol például a nyelveken szólást is, meg a különböző karizmáknak, gyógyításnak például a karizmáját is hirdetik, meg igyekeznek gyakorolni. De ezek az emberek igyekeznek bebizonyítani azt, hogy egy kicsit csúnya szóval ők jobbak, mint az átlag egyház, És akkor ezért a Szentlélek kitöltetésére teszik a hangsúlyt. Az új szövetségben is, olvasok az apostolok cselekedetében is, hogy tényleg jele volt, amikor a pogányok megtértek, jele volt annak a Szentlélek kitöltetésének, a nyelveken szólottak. De Pál apostolnak egy adott pillanatban ezt a jelenséget rendeznie kellett, mert megtörtént, hogy mindenki elkezdett nyelveken szólni, és az nem érthetetlen egy külső ember számára. Azt mondta, hogy nálatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de ha olyanok vannak a gyülekezetben, és ráadásul jönnek be emberek kíváncsiságból, vagy éreklőnek a kereszténységére, ha meghallják, hogy ti így érthetetlenül ott kiabáltok, akkor ezzel eléjesztitek. Summa summarum, azt mondja, én a gyülekezetben inkább gyakoroljátok a magános állítatótok alatt, de amikor gyülekezetben vagyunk, én inkább akarok két szót ételmesen mondani, mint olyasmit tenni, ami érthetetlen, ráadásul, akik nem tudják hova tenni ezt a dolgot, azokat elriasztom. És akkor a későbbiekben az egyház, és nyilván Pál apostolnak a tanítása alatt arra állt rá, hogy olyan karizmákra kell nekünk törekednünk, amelyekkel direkte építjük a gyülekezetet. És akkor Korintusban is hát nagyon hát ilyen divatos volt a nyelveket szólás, és azzal bizonyították, hogy na én most már ilyen jó keresztény vagyok. És akkor a Korintusi Levél 12. fejezetben beszél a lelki adományokról, meg a nyelveken szólásról, 13. fejezetben a szeretet Jézusát mondja el, azzal kezdi meg, és most egy kiváltképpen van egy különleges módját az Isten szolgálatának, meg a hívő életnek ajánlom nektek, és akkor azt mondja, hogy van egy karizma, amit ti elfelejtettetek. Ez is a kegyelmének az ajándéka, hogy a szeretetet gyakorolni. És az egyház, a történelmi egyház, az óegyház is, aztán a középkori és reformáció egyházai, a történelmi egyházak, nagy történelmi egyházak ezen a vonalon haladtak, mind a mai napig mi is reformátusok, hogy az ige hirdetés, az Isten tisztelet az olyan legyen, hogy mindenki számára legyen érthető, és azon kívül a történelem azt is mutatja, hogy amikor ezeket a jelenségeket, hogy valamivel megmutatjuk, hogy mi talán intenzívebben éljük meg a kereszténységet, valami külön szokáshoz kapcsoljuk azt, hogy mi az igazi kereszténység, ez mindig szakadáshoz vezetett. Holott az léleknek az adományai a szolgálatra vannak, hogy együtt tudjunk ünnepelni, és mit mondjak, visszatérve az Ószövetségre, ott van a Bábel története. Hát az ember, milyen bűnös ember, nagyra vágyó. Hát ez történt, gyertek, építsünk egy nagy tornyot, az egékig érjen. De ez különben az elhatározásuk Isten akarata elleni, mert azt mondja, hogy szaporítjuk, sőt, töltsétek be a földet, ezek nem akarnak belakni a földet, hanem egy helyen központosítjunk valamit, valami nagyot alkotunk, hogy szinte Isteneknek érezzük mi is magunkat. És akkor a történet szerint Isten összezavarja a nyelvüket. A pünkösd pont ennek a történetnek az ellenkezője, hogy akárcsak a zsidó magyarázat szerint minden nyelven elhangzik Isten nagyságos dolgainak a hirdetése, és mindenki a saját nyelvén hallja, és utána az egyház, amire történt már utalás, az egyházban, az első gyülekezetben nagy egyetértés volt, összegyűltek, szeretett szolgálatot gyakorolták, stb. Tehát mindaz, amit az egyháznak végeznie kell. Nos, a Szentlélek ezt, az egységet teremti meg. Az egységet teremti meg arra, hogy egységet másképpen is lehet teremteni, valamilyen meg lehet állapodni egy közös elvben. De ezek nagyon sokfélék lehetnek. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek teremti meg azt a közös elvet, akinek az alapján tényleg egyet tudunk érteni, és össze tudunk fogni, és tényleg nagyságos dolgokat tudunk tenni. És ezért tanít arra a Biblia, és az elődeink is, és az énekeinkben is ott van, imádság a Szentlélekért, hogy ezt kapjuk meg, hogy annak a szentséges erejével mi is elő tudjunk állni, és ki a maga talentumával, és Isten lelkének az adományával szolgálja. Minden ember üdvösségét, kivétel nélkül. És ezt nagyon szépen foglalja össze Pál apostol a Róma beliekhez írott levél 12. fejezetében, és ezt szó szerint fel is olvasnám. A nékem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokról többet, mint amennyit gondolnotok kell, hanem arra igyekezzek mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban. Egység, ugye? Egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is, aki a profétálás ajándékát kapta. Ez az ige hirdetés, ma így mondanánk. Az a hit szabálya szerint profétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, gondoljunk a diakóniára és sok egyéb egyházi szolgálatra, az végezze ezt a szolgálatot, akire a tanítás bízzák, az a tanítás végezze, aki a lelki gondozás, a vigasztaló vigasztalás végezze, az adakozó, aki teheti, szerénységgel segítse másokat, az elöljáró mindig igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel végezze ezt a szolgálatot.
1: Végezetül, ha egyetlen pünkösdi útravalót vagy üzenetet kellene megfogalmaznia a rádióhallgatók számára, mi lenne az, ami ebben az esztendőben leginkább megerősítheti a szívünket?
2: Hát ebben az esztendőben most hát, ha körülnézünk, háborúság, békétlenség van körülöttünk, politikai zűrzavar. Hívő embernek hinnie kell az, hogy Isten nem csak az ő egyházának az ura, hanem az egész emberiségnek az ura. És a Biblia tanít bennünket arra, hogy nekünk imádkoznunk kell, mindazért, ami körülöttünk van, ami rossz, ami elfogadhatatlan, imádkoznunk kell Szentlélek által a békéért, az elöljáróinkért, és a magunk helyén pedig kérnünk kell az, hogy Isten szent lelke, aki újjászül bennünket, erősítsen meg, hogy a magunk helyén békességben tudjunk lenni, tudjunk egyetérteni, figyelve Istenre. A világot mi nem tudjuk egyenként megváltani, különben is az Úr Jézus Krisztus váltotta meg. Nem tudunk sokat tenni azért, ami történik a Földnek a túlsó oldalán, innen, de a magunk helyén, mindenki a maga helyén, a Szentléleknek a segítségével végezze azt a feladatot, talentumai szerint, amelyel Isten megajándékozta. Kérje Istennek a Szent Lelkét, hogy legyünk a békességnek a munkálói. Az egyházban is, ott is sokszor szükség van, a gyülekezetben is, és imádkozunk azért, hogy a Szentlélek adjon nekünk egyetértést, és a hatalmak között is valahogy jussanak az előjárók a hatalmak között is legyen. Valamilyen egyetértés, ami élhető a mindennapi ember számára is. Lehetőleg háború nélkül is, gazdasági válság nélkül.
0: Az elmúlt percekben Adorjáni Zoltán teológiai professzorral beszélgettünk a pünkösdről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirám a bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugoros, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki, ma már nem reszketek tekintetedre, ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt, ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben, és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életben.

A másik oldalon mindig fúj a szél, sötét nyírkos kötszitál,

Csukom az ajtót, kattan a zár. Tétova homályon lépek át. A kakukkos óra egy pillanatra megáll. És én méricskélem a tűfokát, hogy átfér rajta a menekülő.

Csikorgatja egy koldus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, fejéből épp egy arasznyit, ha kilát. Mert bezárt a magyar királyi tény.

készen le egy liter borára. Húz rá cigán, ez ellajest adó. Még az éjjel

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.